0: nem Kínában készült.
1: Csészé tárgya, de show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panorádió.

Skor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Hello.
2: Na, jó reggelt, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
2: Mi a nagy helyzet? Tehát komolyan még mindig jelennek meg hírek a Titan tengeralattjáró katasztrófájáról. Érdekes.
1: Miért láttál valami hírt?
2: Te persze, Panner TV is lehozta, hogy a biztonsági hiányosságok okozták a Titan tengeralattjáró
1: katasztrófájáról. Biztos most hoztak ítéletet.
2: Ja, lehetséges.
1: Mi történt, mert beszélgetünk Isten. Igen. Most volt az a... Melyik volt az a hajó, tudod, ami elfordult?
2: Evergiven. Vagy Evergreen. Az egy csatornán? Nem, Evergreen volt a hajó, Evergiven volt a cég.
1: De nem...
2: Nem a...
1: Szerintem ne, ez egy régebbi sztori, ez amikor a kapitány rossz felé manőverezte a hajót.
2: Ó, Olaszország partjainál.
1: Igen, arra gondoltam. Igen. Tudom, az Evergi, persze az is másik. Az egy ilyen
2: ipari,
1: az kereskedelmi hajó volt.
2: Ez meg egy cruiser volt.
1: Igen, ez meg egy cruiser volt, és megfordult.
2: Igen, valóban. Tényleg. Igen, az pedig ott volt Olaszország partjainál. Igen. Hát én most mondanám, hogy Costa Concordia, de ez ilyen semmiből.
1: Azt hiszem az.
2: Ez annyira valami mély fiókból jött elő ez a név.
1: Costa Concordia, igen, Disaster, itt van, igen.
2: Komolyan
1: igen,
2: az volt az,
1: aha, itt van, Costa Concordia.
2: Ja.
1: 2012-ben történt, január 13-án. Costa Cruises Vessel, ugye, italiánski broad, ez a Köztarénye írja.
2: Hát amúgy igen, persze.
1: És ez megfordult. És jó kis, már abban az időben jó kis mémek voltak erről, hogy mit tudom én, ott a kapitánytól kérdezték, hogy a kapitány tudja, hogy hova kell menni, és akkor mond angolul, hogy of course.
2: Igen,
1: tudod, ezek az ilyen.
2: Mennyire jó.
1: Ilyen mémek.
2: Hát ezek jó mémek, igen.
1: De igen, tényleg katasztrófa volt itt, és ez főleg a kapitány hibája volt. Most az jutott egyébként eszembe konkrétan ez a Costa Concordia, a Netflixen van most egy dokumentumfilm róla. Megjelent, feldobta, meg lehet nézni.
2: Értem. De durva.
1: Costa Concordia.
2: Különben itt vannak a hallgatóink korán reggel, itt van velünk Zoli, meg itt van velünk Atti, mondja, hogy
1: Jó reggelt, Zoli.
2: Szép ébredést, a jó szezon reggel. Utolsó reggelén.
1: Így van, igen. Igen,
2: ez így volt.
1: A szezon utolsó reggelén, igen, én kicsit végig szenvedtem ezt a tegnapi napot, a gyerekektől elkaptam valamilyen, hát ilyen hányós dolgokat, vírust, és tegnap nekem is azzal telt a napom, hogy így feküdtem itt.
2: Igen, hát én meg bevallom őszintén, hogyha megy az őszinte pillanatok vannak, én meg olyan szinten maradtam ki,
1: na,
2: hogy én bár nem ittam alkoholt.
1: Nem ittam.
2: A csupán pár óra alvás, esküly érzem, mint a másnapos lennék.
1: Tényleg?
2: Abszolút.
1: Kicsit abszolút. Még kicsit, mint a belenni rúgva, ugye? Ezzel?
2: Abszolút olyan, mint hogyha nem tudom, végig ittam volna egy egész éjszakát. Tök érdekes különben. Nagyon érdekes hatása van különben ennek az alvásnak.
1: Az italnak, ja? Vagy az
2: alvásnak? Nem, az alvásnak. Én azt mondom, hogy amúgy különben nem, hogy mennyire vicces nekem az, hogy így úgy van kitalálva ez a... Ugye megszoktuk mi ugye egész életünkben, hogy alszunk, de mikor tudod, hogy most... Úgy oldalról megnézni, hogy különben te most így lejönnél, mint valami űrlény, ide tudod, és megnézni, hogy így vannak ilyen állatok, meg emberek, meg mindenféle lény, és így vannak pillanatok, amikor kikapcsolnak, akkor nem működnek. Nem, ez pont úgy jön ki, tudod?
1: Jó, igen.
2: De nem, hogyha belegondolsz, van egy macska, csak így bármi kikapcsol. Mi van kikapcsolva? Most mi van vele, nem? Kérdez, rá kéne jönni, hogy ez mi történik velük. Az emberek is van valami, van olyan szoba, ahol van egy ilyen valami platform, arra ráfekszenek, az klik, mint a Matrixban, amikor Neo így kikapcsolja magát.
1: Ja.
2: Kivennek a világból. Érdekes különben nagyon. Csak hát mi ugye megszoktuk, és akkor elfogadtuk, mert nyilván ugye normális, hogy minden élőlény alszik. Sőt, vannak ilyen rekorderek. Nekem az olyan őrület különben, hogy ez mennyire jó lenne, hogy lennék, mint a medvék. Te belegondoltál ebbe?
1: Hogy?
2: Hát abszolút nem volt a fűtés szezon. Amikor jön a hideg, elalszol, csáó, majd jössz, amikor tavasz van. Hát
1: azért
2: eléggé adnám. Tehát nem tudom cserébe a medve, de különben ezeknek nem nézzük sose utána.
1: És mi történik? Lennének olyan medvék, akik így bevállalják, hogy nem alszanak, és akkor ők irányítják a világot addig?
2: De mindenki irányítani, amikor mindenki alszik.
1: Hát tudom, de valami csak történik. Biztos, hogy valaki visszaélnének ezzel, és ilyen kirabolnák a többi medvét, és nem aludnának, nem?
2: Az amúgy benne lenne.
1: Ugye? Tehát lennének itt biztos ilyen kriminális csoportok, akik
2: Pink Pantherok, medvék.
1: Igen, lennének, és akkor ezek visszaélnek. Tehát kellene egy-két medve, akik irányítják a világgazdaságot.
2: Hát jó, végül is lehet, igen.
1: Azért nem, mert leállunk, hát nem teljesen.
2: Igen, és akkor jön a tavasz, akkor fölkelünk, mindent, hogy rendbe hozzuk a dolgot, gyorsan megcsináljuk a kis szerviszt, meg befessük a házat, vagy mit tudom, amit kell.
1: Igen.
2: És megyünk tovább. Nem tudom, cserébe, mikor medve alszik egy komplet téli szentak után, amikor ébren van, akkor meg keveset alszik. Ez egy komoly kérdés.
1: Szerintem alszik akkor is, nem csak nézünk, nem ilyen
2: nem
1: sokat
2: nézünk, nem nézünk utána.
1: Nem nézünk utána, mert keveset foglalkozunk a medvékkel. Igazán foglalkozhatnánk többet, de...
2: Igen.
1: De szerintem egyébként sokat alszanak a medvék attól függetlenül, és akkor ott az egy olyan szezon, amikor tényleg rengeteget alszanak, és amikor tényleg az téli álomról szól. Ez egész szerintem így van.
2: Tök érdekes különben, ugye a másik pedig az, hogy nagyon meleg van, és a már állatvilág. Megjelent egy érdekes cikk a Panner TV oldalán, amire én nem gondoltam volna soha tényleg az életben.
1: Hogy meg fog jelenni a cikk, vagy?
2: Nem mondjam, hogy ez a probléma létezik, ez pedig az, hogy nagyon sok mindenkinek van medencéje az udvarban, ez most már jobban elterjedt. Főleg, ami jót, te tudod, hogy Istenem, mekkora volt ez, amikor pár évvel ezelőtt már olyan, mint a jó napot. Uh-huh. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy nem voltak azért ilyen mobil medencék. Hát ez egy fantasztikus dolog, hogy nem tudom én, hogy már akár 40 vagy 50 eurótól kezdve lehet medencéd otthon. Aztán pedig ugye nyilván ennek vannak ilyen 600 meg 1000 eurós változata is, de az akkor is csak 1000 euró, és akkor van egy medencéd, ha belegondolod, és ez már nagy. Meg annak már homokszűrője van, meg minden, holott pedig ugye a rendes medencék ára is megy folyamatosan föl, most legutóbb, mikor néztem, akkor már 15-20 ezer körül van egy medence, amivel ugye nem is az a baj, hogy medence, hanem hogy az a karbantartás a szörnyű dolog, szerintem nekem a medencében.
1: Aha.
2: Ez az állandó, ez a pH értékbeállítás, meg ez a szűrés, meg a levelek.
1: Szerek, ugye, amiket bele kell abba a vízbe
2: szóval
1: tenni.
2: Szóval na, ez úgy nagyon szeretni kell, ez tényleg olyan, mint a, mint a gyönyörű pázsit, és akkor én mindig mondom, hogy most ez így szemtelen vagyok, de én úgy vagyok vele, hogy az a legjobb igazából, amikor a baráti körödben mindenkinek van valami extrája.
1: És akkor kihasználjátok egymást.
2: És akkor egymást, de komolyan, tényleg az egy, most, igen. Na ilyen nekem a medencés, én azt esküd jobban szeretem, hogyha másnál van.
1: Ha persze, komolyan. Mert neked kell foglalkozni.
2: Komolyan.
1: Csak viszed a fürdőgatyádat.
2: Ennyi, elviszem a fürdőgatyámat és kész, majd nálam lesz más, vagy nem tudom, szóval nálam forgassunk malacot, vagy mit tudom. Tehát tényleg valami ilyet tudok elképzelni. Elhívott, mert a haveromnak volt két utcával ilyen. Ugye őnála volt a medencés ház, és akkor nyáron mi is kitaláltuk, hogy majd megyünk állandóan fürdeni, és akkor tudod a társaságot is úgy lehet összehozni, hogy évi kétszer, meg ő bevallott, hogy azon kívül még annyira sok ideje volt annak idején, hogy még legalább belement kétszer, szóval tényleg az egy érdekes dolog ez. Különben képzeld el, hogy van egy ismerősöm, aki medencéket épít, nagyon szépeket, nagyon több ismerősömnél is építette a medencét, és ő mondta nekem, hogy ez nagyon érdekes dolog, hogy nyilván, hogy az emberek mindig, amikor medencét akarnak építeni, akkor csinálnak. Most azért mondom, hogy név nélkül, hogy ne csinálják neki ilyen negatív reklámot, mármint olyan szempontból, hogy mindjárt, mert mit mondott nekem. Azt mondta, hogy ugye vannak ezek a nagyon nagy medencék, amiket az 8 méteres, 10 méteres ugye medencék, és akkor, hogy jó az, meg szép az, meg persze jól mutat. Meg, hogy ugye eljön a társaság, de hát tudod, évente hányszor jön a társaság, vagy esetleg nagy a család, akkor indokolt, vagy valami. De azt mondja, hogy ő neki az a tapasztalata, hogy igazából az történik, hogyha építesz egy kisebb medencét, ami 3 méter mondjuk is kör átmérőjű, vagy 4, amiben tudod, lehet szerelni padokat, hogy úgy bele tudj ülni, tudod, a vízbe, és hogy esetleg az még így fűtött is, vagy valami, hogy ő azt vette észre az ő tapasztalatát, hogy az sokkal többször jön elő különben, mert akkor tudod, jó, nagy medencéket is lehet fűteni, nem az? De hogy sokkal többször fordul elő az, hogy összejön a társaság, beültök a vízbe, beültök mindjárt, bontatok egy italt, és akkor ott megy a duma meg erre arra. Az előbb fordul elő, mint azt, hogy most én nem tudom, úszni akarja a medencét.
1: Ja, persze, nyilván az attól is.
2: És akkor mondja, hogy tudod, aztán az árkülönbség vagy nagy a kettő között, szóval, hogy nem egy rossz. Azért mondom, hogy negatív reklám, hogy tudod, nehogy most valamelyik ügyfél mondja, hogy hallottam a rádióban, hallod nekem, jó, az a kisebb medence is, te építsük meg a nagyot. Add te csak el a nagyot, nem arról van szó, persze.
1: Jó, de ez nagyon jó, hogy tudod, akkor haverok vannak, akkor odaütök, és akkor beszélgettek, amikor még egyedül van az a valaki, akkor meg úszik. Nem? Tehát, hogy megvan ennek
2: nem tudom, ez a medencébe úszás nekem szürreális, de hát szürreális a dolog. Az egyik ismerősömnél van ez a valami jetrendszer, azt hiszem így hívják, van egy távirányító a medencéhez, és akkor én is kipróbáltam módkor, és akkor különböző fokozatokba állított be, és akkor fújja a vizet. Vagy úgy hogy is mondjam ezt, ugye? Hát nyomja a vizet, és akkor ugye te igazából egy helyben tudsz úszni. Aha. Na most az Zoli, mekkora medencét kell, hogy te azt mondod, hogy úszszak ott, hanem medencé, mint hogy 20 méteres medencé lesz ott valami, de
1: hát... Hát nem egy, nem egy, nem. Egy 5-6 méteressel ez nem nagyon megoldható, az biztos.
2: Hát 5-6 méteresben nem fogsz
1: húszni. Búvárkodhatsz ott a víz
2: hát,
1: alatt.
2: Hát szórakozni lehet, tudom, abban mit lehet, abban lehet labdázni. Haveromnál azt hiszem, hogy 8 méteres volt.
1: Na bravo.
2: És abban mondjuk már, de ott is meglököd magad, és a végén vagy, de, hát az ne, de mondjuk benne így labdázni, meg nem tudom, ilyen hülyéskedni, meg nem tudom, ugrátunk be, nem tudom, pesgőbe kezdünk, meg ilyen őrletek, tehát ilyen vadulásokat lehet csinálni benne, de persze, erre jó.
1: Persze.
2: Tehát ilyen közösségi valami, érted? Meg legalábbis, na hát most ez az én tapasztalatom, uh-huh. Most persze, hát most a frasz, tudja?
1: Nekem ezek az otthoni házi medencék, ezek mindig is arról szóltak, hogy ott az emberek így lazulnak, élvezik a melegben, hogy hideg a víz.
2: Hát amúgy igen.
1: És ez ennyi, tehát, tehát nem tudom, tehát az úszás, az én attól, akkor tudom elképzelni, hogyha valakinek tényleg nagy medencéje van, az meg hát egy vagyomba kerül.
2: Hát az
1: legalábbis egy óriási medencét fenntartani, ami arra való, hogy akkor én ott lefelúszkálok, és még az se igazából, még az is egy ilyen rekreációs, tehát hogy az is nem lehet egy összemérni egy olimpiai medencével, vagy nem tudom én, egy még a tengerben is inkább úszol, érted? Vagy szóval, tehát hogy ezek a
2: nem, de viccen kívül, azért vannak beépítve ezek a jet cuccok, amik fújják a vizet, és ez megy most már 10 pár éve itt nálunk, ez nem egy friss keletű dolog, vagy nem egy új keletű dolog. Na minden, szóval ilyen, de én azt, amit észrevettem, nekem volt egyszer olyan, hogy annyira meleg nyár volt, hogy jött egy ötlet, hogy egy nap, amikor majdnem elpusztultam, anyu mondja, hogy különben, hogy folyamatosan veszik a medencéket, és azt mondja, hogy van nekem az, hogy fölösleges medencém. Mondom, igen. Persze, azt mondja, van egy kicsi. Tudod, az, aminek, hogy felfújod a peremét, vágod, az olyan egyszerű kis basic medence, 3 méter átmenő, picike, felfújod a peremét, és akkor a vízzel, ahogy töltöd, akkor ő felemelkedik, és akkor úgy tartja az egész struktúrát. És én ezt felállítottam. Bocsánat. És tudom, mire jöttem rá? Arra jöttem rá, hogy nagyon érdekes dolog az, hogy ugye amikor az a víz az ugye hidegebb, mint te vagy, akkor ezeken a meleg nyári napokon, amikor belemész 30 percre, akkor ugye az a nagy tömeg, aminek a hőmérséklete kevesebb, mint a tiéd, az olyan kellemesen lehűlt, hogy aztán én nekem utána már eskü aznap nem kell klímát használnom. Hát annyira lenyugtatott engem, hogy szóval vannak ennek pozitív hatásai.
1: Igen.
2: Vannak ennek pozitív hatásai, és azért mondom ezt, mert hogy ne csak mindig a nagyon über fancy dolgokról beszéljünk, és ez konkrétan abban az időben, mikor anyóik vették, akkor emlékszem, 6000 dinár volt. Tehát nem az van, hogy valami nem tudom milyen luxi, és akkor nem tud magadnak megengedni, és akkor úristen, de tény, hogy abba is bele kell rakni a cuccokat. Mert én volt egyik évben, amikor okos volt, és nem kell az bele, hát nem volt ez sose gond. Jézus Isten, Zoli. Egy zöld bocsára alakult át. Emlékszem, a tesó már tudtuk kimosni, és utána beraktuk bele a cuccokat, úgy, ahogy kell. Aha. Na, úgyhogy mindegy, hát ez egy dolog. De az, ami megjelent pár éve, az egy nagyon fantasztikus dolog. Ezek a, mert a mobil medencék után megjelentek a mobil jacuzzik. Hallod? Extra. Szerintem sokkal több értelme van, mint az otthoni medencének amúgy. Ott olyan kis jacuzzi, figyelj, cuki, hárman belefértek.
1: Kint a teraszon? Vagy hol?
2: Ahova akarod. Aha. Teljesen mindegy. Meg ahol kibírja azt a súlyt, nyilván. És mert hogy én mindig azon trippeltek, mondom, hogy nem lehetne egy ilyen jacuzzit berakni az emeletes házaknak a teraszára, és akkor nyilván igen. Aha. Eszméletlen teherbírás volt, csak nekem ez mindig a fura, hogy azok fönnmaradnak. Na lényegtelen. És azt akarom mondani, hogy az már akkor is jó, amikor csak langyos benne a víz, vagy mondjuk meleg.
1: Aha.
2: De hát, hogy nekem a haveromnak van, és nagyon ritkán van bekapcsolva ez a buborékolós rész, mert nem is hiányzik.
1: És mekkora nagy?
2: Nem, ezek nagyon picikek, ezek ilyen 1,82 m átmérőjűek, és ebben 3-an féltek bele, max 4-et. Kész, finito, annyit tud, hogy langyos vagy meleg a víz benne, beállítod a fokot, meg tud buborékolni, mint a jacuzzi, tudod?
1: Aha.
2: Ennyi, és tudod, nem egyszer játszottuk el azt, hogy most már ilyen hidegebb idő van, és tudod, belemész. És jó. Mert tudod, a medencében az a baj a klasszik medencében, hogyha nem fűtött, meg ilyesmi, hogy azt tényleg úgy használod valameddig, nagyon sok mindenki álnyékos az udvar, akkor az már baj.
1: Uh-huh.
2: De emez, szépen beállít, le van az fedve, tartja a hőt, és akkor kész, amikor akarod ledobni a tetejét, és akkor abban.
1: De jó.
2: De amúgy ez tényleg, és most kapaszkodj, hogy tudod mennyi ez a buli?
1: Na?
2: 400-600 euróig. Szóval ennyiből van otthon egy ilyened.
1: 400-600 euró.
2: Igen, és ez full mindened van otthon. A nagy jacuzzik is most már olcsóbbak, mint régen. Most már a nagy jacuzzik is ilyen 3,5 és 5000 euró között egy csomó van. Szóval aki meg akarja magának engedni, az nyugodtan. Csak ugye nagyon oda kell figyelni a jacuzziknál a befúvókákra, a víz miatt, tudod, de nagyon jó cuccokkal kell telepakolni azt a vizet, nem nekem eltömődjön, aztán szívsz. De mondom, nem kell elmenni a végletekig, mert csak élvezni akarjuk egy picit, akkor ennyi mondjuk, hogy ha valakinek belefér 4-5-600 euró egy ilyenre, akkor egyszerűen meg.
1: Persze.
2: És ez hihetetlen, hogy ugye ez is felfújhatós. De nagyon komoly ez az anyag, tehát hogy komoly fala van ennek már. De ezek stramp dolgok, na.
1: Persze.
2: Jó dolgok, mert ezek előtte olyan elérhetetlen luxus dolgok voltak, amit így hát nem
1: is tudtál. Nem is olyan régen még mindig olyanok, tehát nem is olyan régen voltak olyanok, tehát hogy most mit tudom én, 10 évvel ezelőtt még szerintem jóval drágábbak voltak, nem? Uh-huh. Vagy ez úgy folyamatosan csökkent ezeknek az ára?
2: Én a medencéket amióta követem, a medencék minden évben mennek fel.
1: Ja tényleg, a jacuzzi... ennyire durva.
2: Uh-huh. Uh-huh. Hát persze. Amikor én kértem árajánlatot nálam, akkor fú, basszus. Akkor még 12-14-ből lehetett egy nagyon szép medencét építeni. Én ha jól tudom, most inkább 20-25.
1: Aha.
2: De hát jó van, kinek mi az igénye. Az az érdekes a medencék világában, mondjuk bárkit is érdekel, hogy a medencéket tuningolni lehet a végtelenségig, tudjátok? És akkor az a trükk, hogy, hogy meddig mész el? Mert ugye van az, hogy van egy medence, ugye milyen formájú, oké, azt kitalálod. Utána, amikor megvan a medence, akkor jönnek a kérdések. Egy lámpát bele, kettő lámpát bele, klasszik lámpa, UV lámpa, színes lámpa. Amúgy, nézd, az a színes lámpa brutális. Tehát amikor megvan festve a vized este, ez gyönyörű. De ezek mind ilyenek, tudod, hogy 200 euró a normál, 400 az ebben, ahogy 800...
1: Ez egyik kollégák a... most építő medencét.
2: Igen, tudom, barátaim dolgoznak rajta.
1: Na.
2: És szóval, hogy akkor van ez. Akkor utána van a létra, aha, ugye? Vagy aha, a lépcső, attól függ, mekkora medencén. Akkor utána vannak ezek az extrák, hogy legyen olyan valami, hogy így fújja, nem tudom, így a befelé, mint a szökőkút, úgy a vizet az oldaláról.
1: Uh-huh.
2: Akkor én már nem is tudom, hogy hívják ezeket a skimmer, nem skimmer, ez az a lefolyó rendszer, hogy hogy folyik le a víz, ami aztán tisztul. Akkor utána akarsz-e fűtött medencét, vagy nem fűtött medencét. Akkor van-e rajta ponyva, vagy nem. Ez egy elektromos, vagy kézi tekerős, vagy és akkor így elkezdett tuningolni, és tuningolt, készebb bele padot.
1: Határa csillagoség.
2: Hát konkrétan, aha, igen.
1: Anyagilag is.
2: Hát de abszolút mindenben, tényleg. Minden. Annyira föl tudt tuningolni, én emlékszem, hogy én tudtam olyat csinálni, hogy abban az időben egy kis 3 méteres medence, a basic medence volt 1500 euró, motor meg minden nélkül, aha, 1500 euró. Ha beleteszel minden extra, akkor 8 volt. Szóval bravo, értitek?
1: Aha.
2: Ilyen. De hát nézd, erre fel kell készülni.
1: Fel kell készülni.
2: Erre fel kell készülni. Aha, de persze világos, még ma is vannak különben azok a megoldásokat, lehet itt medencét csinálni, úgyis, mint régen. Hát régen nem úgy csinálták, mint ma. Hát úsztam még olyan medencében, ami egyszerűen, tudod, le van ásva, ki van betonozva. Régen kicsempészték.
1: Uh-huh.
2: Kicsempészték. Most már vannak ilyen szerek, amiben be lehet így kenni, megkapja ezt a szép kék szín.
1: Uh-huh.
2: Gáz. Nyomjátok. De ilyen is van. Nagyon sokféle van. Na mindegy, úgyhogy... Na de nem, azért kezdtem ezt mesélni, mert hogy írja különben a cikk, hogy hogyha ilyen házi medencénk van, akkor nagyon fontos, hogy dobjunk bele nem más egy deszkadarabot. Mondom, micsoda, deszkadarabot? És azért, mert hogy az állatok itt beleestek a medencébe, és az őrület sokat tud segíteni, ha van egy valami úszó kis platform, aha, amire fel tudnak kapaszkodni. Főleg a fecskéknél állítólag,
1: aha,
2: bele tudnak menni a sünik, meg mindenféle állat nem bele tud egyszerűen egyébként menni. Uh-huh. És tényleg, hogyha belegondolsz, hogyha nincs benne ilyen valami kis idézőjelbe platformka, akkor igazából mibe kapaszkodna, hát hogy nem tud kijönni. Ja. Ez ugye pont ugyanolyan beteg, mint amikor vannak ezek az különböző boppályák mindenfele a hegyekbe, és múltkor láttam egy olyan felvételt, amikor az volt, ugye, és az át, sokféle mód van, hogy hogyan van az a pálya kialakítva. Ez most olyan volt, hogy egy U betű formájú fém kialakítása volt, és azon csúsztak ezek,
1: aha,
2: a bobok. És tudod, megy az egyik fickó, éppen kamerázza is ugye azt, ahogy megy, és csak lefékez, mert hogy ott van előtte egy kis Bambi. Uh-huh. És kérdezem, hogy ez mennyire kellemetlen. Bambi beleugrott, éppen az U betű fém, már nem tud abból kijönni. És nincs végig a videó, hogy menekült meg, de azon gondolkoztam, hogy ugye 100 millió cikk szól arról, hogy őket nem szabad megfogni, mert akkor az anyuka megérzi, tudod, az idegen szagot, és akkor persze képes őt elhagyni. De akkor hogy segítesz neki? Hogy? Még gumikesztyűvel? Nincs nálam gumikesztyű. Na mindegy, szóval pont ezen
1: Robi
2: gondolkoztam.
1: Robi küldött nekünk képeket. Talán
2: egy pár percet. Dobárdán Robi. Azt mondja. Ja igen, hogy a Dobárdán Robi a My Story, igen, Dobárdán Robinál van egy nagy medence, és mutatja, hogy milyen az, amikor megtölti kút vízzel, aha, akkor tényleg olyan, mint egy mocsár, és utána megfelelő szerekkel és a szűrőrendszer, utána pedig kristálytiszta a víz.
1: Aha. Uh-huh.
2: Igen. Azt mondja, Meister Bob ratio. Meister Bob. Hát igen. Igen, Dobáldán Robinak különben nagyon közösségi udvara van, most építi a malacforgató központot, amit azt írta nekünk, hogy még idén fel is avatjuk, úgyhogy várjuk. Malacforgatás és medence, de hát engem tényleg nem kell, nekem több már nem kell. Nekem már medence se kell. Ez a, az új mániám, ez a malacforgatás, engem, vagy ez az állatforgatás, engem ez úgy elkapott, nem tudom, eddig ez annyira...
1: Gondolkozol ezzel, hogy lehetne állatot forgatni nálad is majd.
2: Ja, hát az biztos, de idén már egy malacot megforgattunk, Istenem, hát az fantasztikus volt.
1: Aha.
2: Úgyhogy ezt nagyon bírom. Az egyik ismerősöm is állandóan csinálja, ott is ettünk múltkor. Van egy hangulata, Ugyanaz, mint amikor nekem ez olyan érdekes, mindig, hogy tudod, amikor viszont buli van nálatok otthon, úgyhogy nem akarsz te forgatni, akkor meg tudod nekem mindig a szűrés, hogy hova viszed el az állatot? A pékhez.
1: Pékhez?
2: Ja. A pék megsüti meg, a pék meg tudja sütni.
1: Igen.
2: És emlékszem, hogy ez egy legjobb feeling.
1: Hát főleg új évkor van ez egyébként, amikor ugye malacokat megsütted a péknél.
2: Olyan is van, persze. Tehát nálunk volt olyan is, hogy például bárány, és akkor, vagy kecske? Lehet, hogy ez kecske volt. Vagy valami ilyesmi. Na mindig elvitték a pékhez, megsütötte, és konkrétan te emlékszel azokra, én nem is tudom, hogy az eredetileg mi volt. Nekünk az egy gyerekkorban ilyen van, abban úszkáltunk, vagy döglöttünk az udvarba, vagy az a nagy lavóra.
1: Igen, emlékszem rá, persze.
2: Emlékszem, hogy ilyen sárga cuccba beledobták azt a nagy kecskét, vagy azt, hát amekkora. És a hétvégi házban voltak, és kidobták így az asztalra abba, és voltak, hogy tépjétek, egyétek. És nekem az annyira jó volt, én annyira bírom az ilyet, külön. Hogy a szörny. Amúgy kapaszkodj, tegnap volt itt egy vendég, és kiderült, hogy struccokat meg emukat tart otthon.
1: Aha.
2: Képzeld el?
1: Hallottam róla, igen, amikor szervezték.
2: Abszolút. És jött mit házi kedvenc. Nagyon érdekes. Annyira érdekes volt ez a beszélgetés. Házi kedvencnek vettek először emukat.
1: Uh-huh.
2: Érted?
1: Emukat.
2: De érted, miért veszel házi kedvencnek emukat? De vettek. Utána, amikor már kialakították a helyet, mindig kitalálkoztak, akkor az egyik ismerősök elküldték, hogy amúgy különben nektek már csak ez hiányzik. Képzeld, árulnak struccokat. Azt mondták, hogy ez egy jó ötlet. Akkor vettek struccokat is. De nyilván ez nem biznisz miatt van, nekik ez csak házi állat.
1: Aha.
2: És hogy ugye, mikor először...
1: Hány strucc van kb. Emlékszem?
2: Hát azt mondom, hogy három strucc, vagy kettő emó, valami ilyesmi.
1: Aha. De hát, hogy... kell azért hely is azoknak.
2: Igen, de nekik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy az ő telkük az egy 4 hektáros erdő.
1: Ja, hát, jó, hát akkor.
2: Persze, hogy ott elfér.
1: Persze.
2: És akkor, ha már így jött ki. Na és akkor azt akarom mondani, hogy nagyon fura az, hogy amikor az olyan nagyon nagy öröm volt, hogy 2 év után, amikor először megjelent az első tojás. Uh-huh. És az emu tojás az ilyen sötétzöld, azt tudtad? Uh-huh. Igen, az ilyen sötétzöld, 9 tojás méretű, tyúktojás méretű, és van a strusz tojás, az pedig ugye nagy.
1: Az még nagyobb.
2: 1,6 kiló zoli egy olyan.
1: Wow.
2: 1,6, az 30 pár tojásnak felel meg. Nagyon durva különben. Ez felfoghatatlan. Ez egy olyan tükrötojás csinálsz. Egy nagy tükrötojás. Hatalmas tükrötojás. A félbekti kegyelet bírod mártogatni benne különben.
1: Egy nagy tükrötojás.
2: De mondta, hogy nem jött be neki a... És kapasz, hogy ezért mesélem ezt. Mert hogy mondta, hogy próbálták akkor azt, hogy értékesítik ezeket a tojásokat. És akkor ezzel voltak gondok, meg minden. De eközben felmerült egy új dolog, amire ők nem gondoltak. Nagyon-nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy amúgy kis tuccok nincsenek. Kis emuk nincsenek. És rájött, hogy erre igény van, és ők nyilván nem biznisz miatt csinálják ezt, most hogy nem tudom, hogy mert akkor ezt különben már be is kell jelenteni, hogyha sok van, meg mit tudom én. De hogy oké, ha már van egy pár, akkor azokat mondjuk így oké, akkor azokat így eladják, meghirdetik és eladják. És azt mondja, hogy nem tudják kielégíteni az igényt. De hát így meghirdeted, és így bám, basszus, így pillanatok alatt elviszik. És mondom, ez azt jelenti, hogy egész Szerbia tele van, mondom, olyan emberek, akik a struccokat, meg emukat tartanak otthon, és állítólag igen. És ez azért érdekes, hogy nekem soha nem jutna ez eszembe, Zoli, őszintén.
1: Tényleg?
2: De tényleg az életben nem jutna eszembe, hogy nekem kéne is strucc.
1: Hát nyilván nem, mert hát neked volt valaha. Ilyen, dehogy, hát ilyen helyzetben én sem voltam, hogy mondjuk ezek gondolkodnak. Nem is gondolkodtam ilyeneken, hogy most mit tudom, soha, kéne.
2: Tényleg.
1: Kéne otthonra valamilyen nagy szárnyas strucc állat. De hát ez persze, de másik gondolkodsz, hogyha ilyen nagy a területed, ha van ekkora placod, és akkor azt be tudod mondjuk így pakolni, vagy tényleg, hogyha megvan a helye, akkor az más.
2: Hát igen, ezt a... És most kapaszkodj.
1: Kezdettől fogva úgy gondolkodsz, hogy valamit kéne ott tartani. És
2: ja,
1: akkor...
2: ja, lehet. Ír a Dobárdán, hogy a tesóm, ahol lakik, Szabadkán, az utca végén struccok vannak, bakker, és ez a városközpont, szóval elég érdekes, hogy hogy a francban van megoldva. Érdekes, én is, amikor a városközpontban laktam, ilyen nagyon közel a központhoz, nekem a szomszédnak voltak tyúkjai, meg kakasai, ami full
1: tyúk
2: illegális. Aha. Ez a terület, de én annyira élveztem, mikor az a kakas kukorékot, hogy mondom, én biztos nem fogok följelenteni, én szeretem az ilyet. Úgyhogy remélem, hogy így is marad.
1: Vidéki feeling.
2: Hát de tényleg jó az. Na mindegy, szóval ilyenek vannak, mit szóltok hozzá? Háziállatok, minden, medencék, mindenről beszélgettünk. Na nektek mi kéne? Előbb kéne, mi a medence kéne, vagy struc? Ezt írjátok
1: vagy a medencébe egy struc.
2: Vagy a medencébe egy struc, 0-63-621-605.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hát akkor csapjuk is a lovak közé. Áramszünet, ugye lesz ma is, Kelebia érintett Csantavél, Szabadka, Palics, és hát ugye résztek a Panner TV oldalán. Azt is elmondhatjuk, hogy most egy kicsit eltart, de elmondom gyorsan, legalább amennyire lehet. Útlezárások lesznek június 22-től 6-áig. A Tiszta Szerbia projekt keretében épülő szennyvízcsatorna hálózaton végzett munkálatok miatt a Proletár Brigádok utcában 380 méter hosszúságban a Zombori utcától a Padi utcával alkotott kereszteződések ideiglenesen szünetel majd a forgalom. Na. A Proletár Brigádok utca az egyik felén a Szép Ferenc utcával alkotott saroknál, a másik felén pedig a Padi utca sarkánál lesz lezárva a forgalom elől. A Filipovics utcába, pedig a Nikola Démon utca sarkától nem lehet majd behajtani, de még egyszer mondom, ez nagyon gyors lesz, tehát június 22-től július 6-áig is
2: adresszám,
1: kész.
2: Filip Filipovics.
1: Igen, te ügyes vagy, te ki, jól ki tudod mondani.
2: Én mindig úgy kértem, a gimiben is volt egy, és általános iskolában volt egy ilyen kis ilyen trafikszerűség, nem trafik, hanem egy ilyen kifőzőszerűség az udvarban néhány évig, és akkor én voltam az érdőre, aki nem azt mondtam, hogy jedu kólu, hanem azt mondtam, hogy jedu kokkólu.
1: Á, kokkólu.
2: Kokkólu.
1: Kokkólu. Haláli, haláli, nagyon jó.
2: Hát na, úgyhogy történt itt valami, a vigyázat írják, Mérgesi út, ugye Jutovácski pút.
1: Igen.
2: Jól mondtam, Jutovó, ugye Jutovácski pút, Duploj Krivini Slupan Clio sa desne strane.
1: Opa, néd, mi a franc?
2: Úgyhogy...
1: Hát igen, erre vigyázni kell.
2: Történt valami ilyesmi.
1: Valami történt, vigyázni kell velem.
2: Figyeljetek oda, vigyázzatok. Ami az áramkivaradásokat illeti, van-e információnk áramkivaradása? Én azt látom, hogy a következő, elmondtad az, akkor nincs időjárás van hátra és a határ.
1: Már csak az időjárás, így van.
2: Hogyha Border Watchert nézzük, akkor ott jelen pillanatban a következő a helyzet, tehát Magyarország és Szerbia között a határforgalom az jelen pillanatban teljesen haladósnak tűnik, mindenhol zöld. Magyarország és Szerbia között pedig szintén zöld, tehát egyelőre semmiféle mozgolódás nincs a határon, mindenki simán át tud kelni. Ami az időjárást illeti, ma 27 fok lesz a napi csúcs, tehát kifejezetten meleg lesz, egész nap napos időben lesz részünk, most 18 fok van, holnap már 33 fok körüli csúcs várható, vasárnap 35, tehát lassan, de biztosan melegszik az idő, vasárnapra és hétfőre írnak záporokat, zivatarokat, vasárnapra konkrétan vihart.
1: Aha.
2: Úgyhogy... ennek tudatában készültek a hétvégére, meglátjuk, ez az eső is mindig olyan, igen, hogy néha bejelentik, aztán soha nem történik semmi.
1: Ha! Nagyon sokszor ez van,
2: nagyon
1: igen.
2: Sokszor nem történik semmi, máskor
1: valóban,
2: igen.
1: Valóban.
2: Úgyhogy így ennyit tudunk elmondani nektek most fél hét után kicsivel, aztán utána többit természetesen majd közöljük, amint újabb információk birtokába kerülünk.
1: Így van.
2: Jól van.
1: Most viszont zenélünk.
2: Zenélünk bizony.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nos, 6 óra 44 perc van. Különben haláli, mert különben az órám az mutatja, hogy mikor van olyan, mikor vannak olyan decibelek, amik halláskárosodat okozhatnak.
2: Igen, az enyém is szokta, ja.
1: És? Nálam a motorozásnál folyamatosan jelentkezik. Hogy az ott baj van? Onnan jó van mindig. Szóval, mi történt most? Van egy érdekesség, ezt így röviden elmondjuk, ugyanis ukrán határőrök mentettek meg egy óriás vizát.
2: Majd elmondom, hogy miért érdekes ez.
1: Nagyon nagy, 150 kilósra becsülik, mondjuk ő az elég bátor becsülés. Milyen magas volt, 180 és 210 között, tudod, na mindegy szó.
2: Ez a viza, ez egy ragadozó hal.
1: Igen.
2: Nem nagyon szabad fogdosni, mert a bőre igazából tehát nem csontos, hanem ilyen porcos hal, nincs csontos gerincosztop, de zselével töltött hosszú tömlőt hord a hátában, képzeljétek el.
1: Ja.
2: És pikkelye sincs, hanem csontok, vértek fedik a testét, ezek pedig élesek.
1: Aha.
2: Ezért nem érdemes ölelgetni, mert fájni fog. Tehát páncélingben tudod ezeket így, ezt az állatot megölelni, ha nagyon szeretnéd megölelni.
1: Igen, mondjuk ez elég durva, ja.
2: Hogy ez fogai nincsenek, vannak ilyen bajusz szálai, amik húsosak, és ezek elég erősek. És
1: szapja fülit ennek a vizának. Igen,
2: és én ezt azért hoztam le, illetve hoztam le a francot, nem én hoztam le, hanem a 444 hozta le, de hogy a lényeg az, hogy azért tartottam érdekesnek betenni ezt a cikket, tehát nyilván az ukrán határőr, akit meg is osztottak egy videót arról, hogy ők ezt a halat hogyan mentették meg.
1: Igen.
2: Tehát úgy hozták le ezt a cikket, hogy ukrán határőrök mentettek meg egy óriási vizát.
1: Igen.
2: A szájába belefért volna kapitány István feje.
1: Aha. Na ez miért? Ja, értem.
2: És akkor ennek így utána olvastam, mondom, most ez miért érdekes. És így közöltek is egy képet a kapitány Istvánról, ugye a magyar gazdasági miniszterről, akinek hát most mit tudom, egy nagy feje van végül is, de nem ilyen abnormálisan nagy a feje, hanem egy ilyen, mit tudom én, nagyobb feje van, mint nekem, mondjuk. És tudom, hogy hírportál az így lehoz egy cikket erről, hogy akkora volt a száját belefér, pont a kapitány István feje. És így a kommenteket elolvasod, akkor mindenki azon pörög, hogy lehetett ilyen címet adni. Tehát,
1: tudom.
2: És akkor jönnek az ilyen kommentek, hogy na most eddig a Fideszt kritizáltátok, most már a Tiszát? És így belem, és ugye végtelen elpolitizálták az emberek a kommentekben ezt az egész sztorit, hogy mert ugye akkor most mi van? Most akkor jobb lett volna a Szijjártó feje? Vagy, tehát ugye ilyen kommentek mentek végig.
1: Hát jó, van egy réteg, aki ilyen.
2: De ez a kommentek 90%-ig. Ugye megy az unfollow, meg így kikövetlek benneteket. Megyetek a francba. Szidják érted ez a 444-et. És belegondolsz, ez igazából csak egy vicc. Tehát ez egy poén. Tehát, ennyi az egész.
1: Bár mondjuk ez nem tudom, egy fölösleges poén a részükről igazából.
2: Azért nem fölösleges, mert az emberek rákattintak. Tehát most mennyi kat lett volna arra, hogy mit tudom, hogy kifogtak egy ilyen vizát.
1: Igen, hát az úgy gyengébb.
2: Az úgy gyenge. De az, hogy odaért, hogy a kapitány István feje belefér, akkor így mindenki rákattint. Akkor mindenkit érdekel. Ja, azért volt ez nekem érdekes, hogy így micsoda.
1: Alapvetően igen.
2: Nálunk is tegnap egyébként a kollégák, láttam, hogy nagyon elevesztették itt a nagyon lazaság van. Mert itt a honlapunkon végig azaria dalszövegekből idéznek. Tehát például ugye van egy ilyen hírünk, hogy több mint 100 kg kábítószer foglalt le az Újvidéki rendőrség. Az a címe a hírnek nálunk, hogy megy a spé, koka, eki, krisa, szom, biofű. Aha. Ez egy, rákerestem, ez egy azaria idézet.
1: Hát jó.
2: Hát jó, akkor mit tudom, van egy ilyen följebb, hogy ilyen a világ, s kell a fegyver. Van egy ilyen. És akkor
1: ami nagyon régi dal.
2: Igen, rendőrség is közelében üzedett 41 éves férfit illegális fegyverkereskedelemmel gyanúsítják. Tehát, hogy tegnapi netes szerkesztünk, az azariát hallgatott hozzá egész este.
1: Hát valószínűleg meg az valami nagy, bár egy ilyen, ami is kell a fegyver. Ez a kell a fegyver, az ami borzasztó régi
2: dal. Igen, régi dal.
1: Nekem ez nagyon megvan, csak így most még a dallama is megmondom, hogy ki énekelte, nem tudom.
2: Nem
1: tudom. Na, de Zoli kérdezi, de mi az Istentől kellett megmenteni a vizát? Azért, mert hálóba keveredett.
2: Ja, belakadt egy hálóba.
1: Igen, de ilyen brutálisan. Hát ott pusztult volna, tényleg belekeveredett. Igen. De Igen.
2: Bele kell érni, lát, mégis néztem ezt a videót, ott levágták róla ezeket a hálókat, tényleg ott így szerencsétlen, így a hátán feküdt, így nem, szerintem majdnem...
1: Aha.
2: Majdnem a végét járta az a szerencsétlen hal, úgyhogy...
1: Hát jó van, ez van a hallal, úgyhogy na, de most megmenekült a hal is, meg most már azt is jön ki mindenkinek a feje fér bele a szájába, úgyhogy ennyi, mindenki happy, mi nem sokára jövünk hírekkel.
0: Pannon Rádió. Az interneten és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon.

0: Bachhaus 024 60 1887.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
5: Nyilvánosságra hozták a 8-osok záróvizsgájának előzetes eredményeit a Moja Srednya Skola portálon az Oktatási Minisztérium által. A korábbi közzététellel több időt biztosítanak a diákoknak és szüleiknek az eredmények ellenőrzésére, valamint az esetleges fellebbezések benyújtására, amelyekre a következő 2 napban lesz lehetőség. A minisztérium szerint mindezt az informatikai rendszer fejlesztése és a vizsga folyamat hatékonyabb szervezése tette lehetővé.
6: Rekordmennyiségű 1400 tonna szemetet szedtek össze Szabadkán a tavaszi lomtalanítás során, közölte Nikola Jovics Itya, a köztisztasági és parkosítás kommunális közvállalat ügyvezetője. A köztisztasági vállalat illetékese szerint pozitívan, hogy a hulladék nem illegális lerakókba került, arra kérik a polgárokat, hogy a jövőben is rendeltetésszerűen használják ki a lomtalanítási akciókat. Több mint 100 kg kábítószert foglalt le az újvidéki rendőrség. 2 belgrádi férfit vettek őrizetbe kábítószerkereskedelem gyanújával. A nyomozás során egy járműben amfetamin és nagyobb összegű készpénzt találtak, majd egy új karlócai ingatlan átkutatásakor további 46 kg amfetamint és 61 kg marihuánát foglaltak le.
7: Időjárás.
5: Napos meleg időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet elérheti a 31-32 fokot is.
1: Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Landart installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Ki az ágyból lustaságok? Ki az ágyból lustaságok? Reggeli, minden hétköznap 6-tól 10-ig. Minden hétköznap 6-tól 10-ig.
1: Nos, hát figyeljétek! Egyik kedvenc témám.
2: Igen.
1: 17 évig repült egy fickó, 900 repülést hajtott végre, embereket szállított.
2: Air Canada.
1: Igen, Air Canada kapitánya. Kiderült, hogy nincs is nekivelő jogsia.
2: Nincs jogsia csávónak.
1: De jó, de azért a sztori azért nem, de nem az tehát a tipikus azért, csaló azért.
2: Nem, egyáltalán nem arról van itt szó. Tehát nem. Ugye 17 éve hát hamis okmányokkal repült, így szállított több ezer utast kereskedelmi járatokon.
1: Na jó, de hát...
2: Kollégával beszélgettünk arról, meg ez a hír, és gyorsan elmondom, hogy ő mondta, épp a kollégám mondta, hogy kolléganő mondta, hogy nagyon... Hogy ő nem tudna elképzelni azt, hogy így felemelne egy ilyen gépet, most általánosságban egy utasszállító gépet. És akkor úgy ebbe hogy belegondoltam, hogy valójában nem a... Tehát valójában azt, hogy te megtanulod, hogy hogy emelj fel egy utasszállító gépet, meg a turbinák emelik fel azt a gépet, nem te, tehát hogy te igazából fogsz egy kart, meg mindent ellenőrzöl, meg stb., de te irányítasz mindent, de azért...
1: Ha, jó, hát adok én neked egy 200 lóerős motort, azt csak te irányítod, aztán...
2: Hát jó, de én nem értek hozzá nyilván, de ugye, nem fizikai erő kell ahhoz, hogy felemeld a gépet.
1: Hát erre gondoltam.
2: Hát így van. Na és ezt a tudást ezt meg lehet szerezni, tehát nyilván ezt vannak kiképzések, meg stb., tehát ezt akarom mondani. Viszont nekem is sokkal súlyosabb ezeknél a repülőknél az, hogy te felelős vagy ott 400 emberért, vagy 500 emberért, aki ott ül.
1: Igen.
2: Na most, hogyha te egy
1: valaki
2: ilyen figura vagy...
1: Valaki ezen könnyen áthalad.
2: Hát jó, per lehet nyilván.
1: Valaki ezen könnyen
2: de hogy valaki
1: áthalad.
2: Tudod, hogy mindenféle hamis papírokkal ez így nem zavarta a csávót, akkor úgy tudod, akkor úgy vagy vele, hogy éles helyzetben mi történt volna.
1: Várjál, azért akarom mondani, hogy kulcsfontosságú dolgot hagytunk ki az egészből, mielőtt még beszélünk róla, mert a cikkben van egy dolog, amit ír, hogy igazából ő az Air Canadánál dolgozik 27 éve, hanem egy Momentumba előléptették, és ott történt meg ez az okmányhamisítás.
2: Aha, igen.
1: Tehát akkor ezt nem tudjuk, hogy ő előtte lehet, hogy másfajta repülőket már 10 éve vezetett? Mert akkor Zoli tök mindegy, mármint olyan szempontból, hogy akkor nem annyira szörnyű ez. Tudod, mire gondolok? De hát azt mondjuk, hogy én vezetek már nem tudom 20 éve, és aztán meghamisítom a papírom, hogy buszt vezessek.
2: Persze, tehát ez a pilóta, tehát pilótának pilóta, csak nem volt engedélye az ilyen típusú utasszállító gépekhez. És ezt mondták, hogy egyébként a rendőrök, a rendőrség is, a kanadai rendőrség is úgy nyilatkozott, hogy ez olyasmi, mint hogyha egy házi orvos agyműtétet végezne a rendelőjében.
1: Hát de most tényleg?
2: Jó, ez lehet egy erős példa, de hogy így gyakorlatilag az van, hogy ha szigorúan veszik ezeket az engedélyeket, akkor ő nem repülhetett volna ilyen típusú géppel.
1: Hát akkor nem. Van különben egy szörnyű tragédia, én ezt olvastam, ez egy nagyon megható sztori, amikor egy fickó elkötötti repülőgépet.
2: Na.
1: Ez úgy tűnt fel különben, hogy ez mondjuk már eleve zseniális, hogy elkötötti egy repülőgépet, egy ilyen nagy utasszállító repülőgépet, és mert hogy ő egyszerűen annyira kilátástalan az élete, és annyira minden, de ő akart egyet repülni. És akkor így rendesen, ugye, mivel van neki kommunikációja a toronya, ezért létezik a hangfelvétel is, hogy ő miket mondott. Abszolút mondta mindenkit, hogy elnézést, és a többi.
2: Aha.
1: És a végén kezdett lezuhant, és ez volt tényleg az utolsó repülése volt.
2: Jézus.
1: Elég szomorú különben, úgyhogy vannak ilyenek. De azt akartam mondani neked, hogy ugye, én nem tudom, hogy te mennyire emlékszel erre a filmre, de a Catch Me If You Can,
2: hogyne.
1: Ugye, az azért, igen. Annak azért van komoly alapja.
2: Van alapja,
1: ott
2: igen, jó, persze dramatizálva.
1: Pilóta?
2: Ő pilóta volt, ő nem repült soha.
1: Tehát ja, nem repült
2: soha, tehát ő másodpilóta volt abban a filmben, és ő gyakorlatilag lent a földön volt nagyobb pilóta ott.
1: Ja, értem.
2: Tehát, hogy ő ott eljátszott, hogy ő egy pilóta. Megkapta, tehát nem, vonták kétségbe azt, hogy a csekjei legitek, és ja, akkor igen. Ezért tudott ő, mert ugye ő elment csekkeket hamisítani, csak nem fogadták el, mert mondták neki, hogy hát maga bárki lehet. De utána, amikor már lopott egy pilóta ruhát, akkor már senki nem volt, aki csak látták rajta, hogy pilóta, tudod? Tehát, hogy ő egy komoly ember, tehát egy pilóta. És akkor meg penem, meg mind ott volt neki a jelvény, meg stb. Úgyhogy, és ott az nagyon vicces, mert amikor így próbál egy pilóta uniformist szerezni, akkor ő csak tesz egy ilyen bejelentést, hogy ellopták az ő pilóta uniformist, és mondják neki, hogy menjen a Jóskához, nem tudom melyik raktárba.
1: Aha.
2: És akkor elmegy oda, és mondta, hogy hát mondja, hogy így ellop, és így izgul, hogy hát most akkor ellopják, és akkor mondták, hogy ugye, ez napi szinten megtörtént, és így kap egy másikat, tehát így kap egyet.
1: Őrület. Őrület.
2: Mindegy, szóval volt őrület, neki. Azt hiszem, hogy ez valóban megtörtént.
1: Tehát... Hát állítólag igen, szóval és csak azért érdekes a sztori, mert hogy, tehát, hogy tisztában legyünk veled, hogy nem az van, hogy valaki, de nem az van, hogy nem tudom, a brastúzer vagy én kitaláltuk, hogy akkor most akkor mi pilóták leszünk és átverjük a rendszert, és mindenféle tudást nélkül veled, hogy otthon játszottuk a flight szimulátorral, aztán most elmegyünk és akkor csináljuk ezt. Hát nem erről van szó, hanem nyilván azért volt itt valami tudás ennek a fickóra, csak ugye előrébb akart lépni, és ezt hamisította meg. Nekem, ami tegnap hoztam fel, az egyik barátommal beszélgettem erről, mert nekem ez nem fér a fejembe. Képzeld, több mint egy éve volt egy olyan anyag itt a reggeliben, amin én a mai napig gondolkozom, én ezt nem hiszem el, Zol. Ez pedig az a stósz, hogy oké, most ez a repülő, ez is az egy nagy dolog, de elkaptak Romániában, ha jól emlékszem, egy fickót. Gyanús volt a nővéreknek, hogy fura dolgokat kér az operációk alatt. Egy plasztikai sebészről van szó.
2: Fura dolgokat kér?
1: Hát olyan fura sorrendben, vagy nem így szokták a tipikus doktorok kérni a dolgokat. És akkor leellenőrizték, és kiderült, hogy már 5 vagy 6 országban körözik, mert hogy ő igazából abszolút nem is orvos, csak ő plasztikai műtéteket csinál már 10 éve.
2: Igen, én emlékszem erre a sztorira. Igen.
1: És tudod, így nem értem, Zoli, a mai napig is, és tegnap is ez jött fel, hogy de hogy megy, de hogy történik meg az első?
2: Autodidakta módon megtanulta.
1: Hát de Zoli, te meg én most például mi ketten, gyere így kézenfogva kitaláljuk, hogy nem is magunk, hanem így ketten kitaláljuk, hogy mi most plasztikai sebészetet. De Zoli, hogy csináljuk meg az elsőt, könyörgöm? Most YouTube-ról?
2: Hát ez valószínűleg nagy rajongója volt a plasztikai sebészetnek ez a csávó.
1: Nem? Hogy fogjuk megcsinálni az elsőt?
2: Tehát, hogy ő már tizenpár évesen plasztikai műtéteket hajtott végre otthon.
1: Hát nem tudom, hát lehetséges, nem tudom, állatokon, vagy én nem tudom, szóval. De szóval érted, és akkor most te meg én kitalálnánk, és akkor elmennék, és akkor plasztikai sebészek akarunk lenni, és ez átmegy valahol, és ott van az első páciens, és simán fölvágjuk. Persze, hogyne. Hát de szerintetek ez normális? Sőt, én azt is elhiszem, hogy ő annyira sokat nyom, de lehet, hogy már 8. éve, nem tudom, már lehet, hogy belejött, vagy nem tudom, ezek a szegény emberek, na nem tudom, őletű mik vannak, szóval ahhoz képest nekem ez a Catch Me If You Can című film, ahol ott minden volt a fickó, az nekem olyan már
2: kise üti a biztosítékot. Ez egy dramatizált sztori, de azért nagyon jó film egyébként.
1: Hát hogy ne lenne, persze. Film.
2: Tehát, hogy őt igazából megkárosítani, anyagilag károsított meg embereket, de zseniális volt, hogy állandóan szökött, és nem tudták elkapni.
1: Hát igen, és milyen jó lett a vége, látod?
2: Igen, jó lett a vége. De az is, amikor Tom Hanks először elkapja, amikor ott az, és akkor ugye így eljátsz, hogy ő nem tudom, hogy így megint elkéstek, mert ugye mit tudom, és akkor eljátsz, hogy ő a helyi, nem tudom, FBI, vagy valami ilyes, és akkor még így, és mondja, hogy hát adjon egy papírt, vagy valamilyen személyit, vagy valamit, amivel igazol, ilyen legitimációt, és akkor odadobja neki a pénztárcát, hogy itt van, tessék, nézze meg nyugodtan, és akkor kimegy. És azt mondja, utólag így megnézi a Tomex, és vannak benne valami reklámdarabok így kivágva, ilyen
1: össze-vissza.
2: És addigra már ez lelépte. Hát, szóval ilyen zseniális, azt mondja, hogy nagyon jó dubája volt, és hogy el tudta adni magát.
1: Mindent.
2: Újra kell nézni ezt a filmet.
1: Igen, abszolút jó. Volt, nagyon röviden, mert terap már említettem, de mutkod.
2: Jó, ez a pilóta azért nem ilyen. Tehát, hogy itt azért nem ez történt, neki kellett valami plusz. Ez a konkrétan úgynevezett légitársasági pilóta szakszolgálati engedély, amivel ő nem rendelkezett. Aha. Tehát a kapitányi pozíció betöltéséhez itt egy ilyen legmagasabb szintű 14 tantárgyból álló elméleti vizsga kell, na most neki ez nem volt.
1: Igen.
2: És ez azért baj, tehát hogy ezt bárhogy nézzük, ez nem legit, úgyhogy elindult ellene mindenféle eljárás. 7 pontban emeltek vádat ellene, csalás, okirat, hamisítás, egyebek, úgyhogy.
1: Ja. Nagyon durva. Ez pont olyan durva, nem
2: szóval
1: tudom.
2: Tud ő repülni, nem arról van szó, hogy nem tud, lehet, hogy jobban tud repülni, mint sok más, akinek megvannak ezek, én ezt nem vonom kétségbe egyébként. De bakker, tehát hogy azért ezt innen.
1: Abszolút, hát különben most ezt megint tudni fogod, ha már Tom Hanks, meg repülő, meg stb. Akkor van egy nagyon jó film, az is állítólag igaz sztori, amikor a Hudson River-re kényszerre végezni. És ott is látod azt, hogy mennyire durva volt, hogy ott a bíróságon, amikor ugye, mert hogy el akarták ítélni azért, hogy ez felelőtlen volt, mert le tudott volna szállni egy repülőtéren is, nem kellett volna a folyóra letenni a repülőgépet, és akkor az volt a trükk az egészben, hogy ott bizonyították be, hogy nem lehetett volna, mert hogy megkérdeztek különben ez a szimulációt, azt mondja, hányszor próbáltak el, mielőtt sikerült volna letenni, és akkor mondták, hogy 35-ször. Szóval nem vették figyelembe az emberi faktort, ugye, hanem hogy begyakorolják, azt hiszem, a való világ nem úgy működik, hogy begyakorolsz egy ilyen manővert. Szóval ott látszik az, hogy mennyire, hát ott jön ki az, szerintem az, hogy ki a pilóta, nem, amikor baj van. Mert ami szerintem normál esetben tőle, meg főleg ezeket fölmész, akkor már automata üzemmódba repül. Tehát ez úgy repülnek ezek a gépek. Na jó, van mindegy. Én viszont nem tudnám eljátsz, hogy repülőgép pilóta vagyok, mert már azt se tudnám különben, hogy kell kommunikálni, milyen szögbe kell, mert biztos neki mennék a levegőbe, vagy másik repülőnek, csak a baj csinálnám.
2: Ugyan már nem úgy működik ez.
1: Úgyhogy fogalmam sincs.
2: Van a Google-nek ez a szimulátor, arról ti beszéltetek, ugye? Hát van,
1: ahogy
2: kipróbáltátok? Én már nem tudom, hogy ki akarom próbálni, és még nem jutottam oda, de érdekes lehet.
1: Kipróbáltuk. Laza. Csak finoman kell a gombokkal, és akkor szépen repülsz. Mert mellé rögtön lezuhant, de ilyen.
2: Tényleg? Pont nem hallgattam azt a részt.
1: Azért, mert ő ráment itt egy gyorsan rögtön, ilyen hardcore nyomta, tudod, elég csak megérinteni a jobbra, vagy a balra a gombot, és akkor szépen korrigál.
2: Hát a valóságban, tehát ott
1: egy
2: nem rángat oda.
1: Ő meg a ilyen botkorbányt fogott volna mellé, akkor elrátottam, hogy full balra tartotta.
2: Csinált volna egy ilyen somersault,
1: tehát igen, igen. Rögtön mondta, flippő, hogy te mellett, azt lezuhantam, hát mondom. Kb.
2: Jó, de érdekes. Ez azért érdekesek az ilyenek, én játszottam a Flight Simulatorra, Microsoft Flight Simulatorra. Azért tök jó volt, mert így látod, ott a Palics tó fölött repültem vele, és elég részletes volt. Amíg Szabadkát nem tudtam kinézni, azért szerintem kamúztak ott az utcákkal, meg mindenek egyetlenül. Tehát próbáltam felismerni a saját utcámat.
1: De Palics meg volt?
2: Palics meg volt, a tó meg volt, meg még a női strand is meg volt, meg minden. Úgyhogy...
1: Behalás.
2: Az a kávézó, meg tudod, az a múló, tényleg? Meg minden. Persze.
1: De mi olyan alacsonyan repültél?
2: Igen. Hát olyan típusú géppel. Mert ugye ott volt 100 fajta gép abban a Flight Simulatorban.
1: De valami vadászgéppel mentél.
2: Ne, vadászgép az még nem volt benne, az utólag raktak bele vadászgépeket egyébként. Hát utasszállító, meg ilyen kis repülőgépek, dupla fedeles, volt minden Cessnák, igen, azokból is volt 100 fajta, és akkor ott valamelyikkel tudtál. De az, abban az a jó abban a Flight Simulatorban, hogy ezt te tudod automatizálni teljesen, tehát tényleg csak annyit csinálj, hogy nyomd balra-jobbra a gombot. Vagy be tudsz kapcsolni mindent, és akkor repülj. És akkor minden ott van benne, tehát ez azért hihetetlen dolog, ez a Flight Simulator, tehát ez nem egy konkrét, egy videójátéknak tűnő valami, de azért ettől sokkal több. Tehát, hogy lehet vele gyakorolni, és hát, hogyha profi felszerelést is vásárolsz, akkor pláne, tehát, hogyha veszel hozzá, nem tudom én,
1: mellett.
2: Egy joystick, persze mindent özünk. Tehát ez egy ilyen nagy... A Microsoftnak az első szoftvere volt, képzeld el, Flight Simulator, még a Windows előtt, meg a többi előtt. Tehát ők ez volt az első ilyen, 80-as években adták ki az első verzióját, most ez az utolsó, ami kijött, ez 2-3 éve jött ki, úgy valahogy, és az ilyen nagy tehát ezek a nagy nagyvárosok, ezek egyébként méretben óriási maga a szoftver, tehát hogyha mindent letöltesz hozzá, akkor valami fél terányi cucc, tehát hogyha benne van az összes repülőtér, az összes nagyváros, és ugye a nagyvárosok azok, most oké, hogy Palics vagy Szabadka nem volt rendesen kidolgozva, de New York az viszont fullba ki van dolgozva, meg a nagyvárosok szerte a világon, tehát rengeteg van, és akkor ugye tehát még plusz tartalmakat tudsz természetesen vásárolni, hogy akkor német repterek, és akkor az összes német reptérben leszállhatsz mindegyikre. Tehát, hogy aki fanatikusan szereti a repülést, annak...
1: Tudod, miért kérdezem ezt? Mert ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes, mert én azt se tudtam, hogy a kormányoknál ekkora világ van, amikor ilyen kormányt veszel a számítógéphez.
2: Ja, persze.
1: Mert reggelt. Mondta haverom, hogy fantasztikus, hogy most próbálta ki, testvére vett egy, és így mondta, és engem ez fogott meg, én nem tudtam, hogy ez mit jelent, hogy 360-as kormányt vett.
2: Jó.
1: És mondom, hogy ez mit jelent. Azt mondja, hát tudod, mert azt mondja, a rendes kormányokat el tud fordítani balra meg jobbra, és akkor tudsz úgy vezetni velük, de hogy ez meg pörög úgy, mint a rendes autón. Hát, és akkor
2: értem,
1: persze igen. A rendes autó se egy kört fordul, hanem hogy nem tudom mennyit. Bár őszintén sosem néztem, hogy mennyit fordul egy normális kormány.
2: Határa csillagosség, a Logitechnek vannak ilyen zseniális kormányai.
1: De nem tudom, egy klasszikus autó hányat fordul, és sosem figyeltem.
2: Ja, nem tudom.
1: Kettő és felett?
2: Nem tudom.
1: Na, Viktor, te vezetsz? Mennyit? Azt mondja, szerintem is
2: kettő és felett.
1: Felett. Szerintem ennyit fordul.
2: Hát attól többet nem hiszem.
1: Hát ez már hülyeség lenne.
2: Hát ja, most...
1: Szerintem egy,
2: kettő.
1: Ott valahol lesz az. Úgy. Na te mit satszott, hogy mennyit fordul egy autókormány?
2: Szerintem van itt hallgatók, aki pontosan tudja.
1: Na lehet, hogy Ati tudja például.
2: Ati biztos tudja. Itt az van, igen. Már írja, nem?
1: Aha, megyek dobáld a... Robi, megyek épp a pályába.
2: Próbáld ki!
1: Most! Azt, hogy a 100 lelkét kipróbálom.
2: De hirtelen csináld!
1: Most
2: hirtelen, gyorsan!
1: Lassan is, gyorsan egy ilyen megállón álljál már le.
2: Álljál már félre ott valami...
1: De te dobál, te nem tudod kapásra? Mennyit fordul el? Hány kört? Te mennyit satszolsz? Nem tudom.
2: Közben nyomd a gáz.
1: Szatyi írja, hogy balra kettő, balra kettő, jobbra kettő.
2: Lehet,
1: csak
2: lehet,
1: kettő, lehet.
2: Kettő?
1: Végül is egy.
2: Mit tudom én. De végül is igaz, most nekem az életben nem számolgatnám, hogy mennyit fordul a kormány.
1: Én se, hát soha.
2: Érted,
1: persze.
2: Tehát, most ez...
1: Na mindegy, bocsánat, jó, szóval, és akkor mi van a Logitech-kel, vagy mi van?
2: Hát ők árulják ezeket a kifejezetten drága ilyen kormányokat, meg joystickokat, meg ilyesmi. Ők ebben nagyon-nagyon élen járnak, de hát vannak más brendek is természetesen. Most valaki, nekem például van ez a Jeremy barátom, mert ő nagy repülőőrült, és ő vett magának egy komplet szimulátort. Tehát ő ül egy ilyen székben, amihez ott van a joystick, ott vannak az ilyen gombok, minden, valami saját maga gyártott le magának, tehát ott ő ilyen, tudod, ilyen műszaki ember, és akkor mindent összecínezgetett ott, meg össze, és akkor ez így működik, képzeld el? Tehát, hogy ő ezeket nagyon élvezte, meg nagyon szerette, és meg érdekes, hogy az angoloknál a repülés az egy ilyen nagyon presztízs dolog, tehát, hogy imádnak repülni a britek, azok így imádnak nekik a repülés, most képzeld el, hogy te is imádnál repülni, meg én is, hogyha az országod történelme az arról szólna, hogy te mit tudom, így visszaverted repülőkkel a nácikat. Érted? Visszavertétek a második világháborúban így bombázni, és te így visszavertétek a Spitfire-ekkel, meg a Hurricane-ekkel. Vakker, majdnem károm.
1: Igen, nem baj, érted? Nem baj, elvitt az egész.
2: Tehát, hogy ő így, ők erre büszkék. És nagyon érdekes, hogy rengeteg szuvenír üzletben, amikor ott voltunk náluk, repülős bögrék, meg repülős...
1: Ja, ennyire és repülő állam?
2: Imádják ezt a világot, meg úgy konkrétan ezt a hősies világháborút, mert számukra azért ez hősies.
1: Hát
2: mi van, ez egy más történet, itt az egykori Jugoszláviából nézve, meg más Nagy-Britanniából, és ők imádnak repülni. Szóval rengetegen foglalkoznak repüléssel, rengeteg embernek hobbija a repülés, nagyon sok embernek van engedélye, tehát ez ott itt teljesen más.
1: Őrület. Ja. Ezt hallottam, hogy rengetegen repülnek.
2: Repülnek sokan.
1: Regentekkel repülnek. Már mint ilyen kisebb
2: képekkel. Kis repülőkön, igen. Meg vannak ilyen fairek, ugye ezek az ilyen kiállítások, igen. Meg találkozók, meg Red Bull Air részek, meg minden van.
1: Szóval minden van, amit akarsz.
2: Nagyon
1: szeretik. Oké, folyamatosan csörög a telefon, szüleim hívnak, valószínűleg valami komoly baj lehet. Emi soha nem hívnának, úgyhogy szerintem zenéljünk egyet, jó?

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
6: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
7: Programajánló.
8: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
9: Június 25-e és 28-a között.
8: A zenei sokszínűség idén is garantált.
9: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
8: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: közérdekű információ következik.
1: Na szóval, itt nézzük akkor vagyunk. Mi újság, mondok egy kis közérdekű infót. Például, hogy Horgos és Röszke valamiért már 44 perces. Mi van még? Horgos 2, Röszke 2 pedig 23 perces. A többi az oké, okay. Ez ugye akkor van, hogyha Magyarország irányába megyünk. Hogyha Szerbiába szeretnénk menni Magyarországról, akkor alapvetően az még egyelőre teljesen rendben van. Úgyhogy az oké. Okay. Az oké. Okay.
2: Hát igazából a panonrtv.com-on rengeteg olyan dolgot találtok, amelyek segíthetnek a mai nap átvészelésében.
1: Aha.
2: Ez kis túlzással. Például megtudjátok majd, hogy hol lesz áramszünet, azt gyorsan elmondom.
1: Igen.
2: Tehát van a 19-e van, és ami az áramszünetet illeti, Kelebián, Csantavéren, Szabadkán, Palicson, sok helyen, de főleg Szabadkán, Szabadkai utcákban lesz majd áramkimaradás, hogy pontosan mely utcákat érinti. Azt elolvashatjátok a panonrtv.com-on.
1: Igen, és azt még mondjuk el az időjárást, mert hogy az jelen pillanatban 20 fok, és ez emelkedni fog jócskán egészen 30-ig. Talán vasárnap hétfőn majd jön valami viharszerűség. Most egyelőre ezt mutatják. Azért mondom ilyen feltételes módon, mert az elmúlt időszakban azért párszor lepődtünk mi meg, hogy bejelentítik valami szörnyűséget, aztán nem volt semmi. Úgyhogy maradjon ez ilyen. Gyere.
2: Ahogy alakulunk, persze.
1: De az lényeg, hogy ma meg holnap szép idő lesz, az szinte biztos.
2: Szép idő lesz, bizony.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz.

0: 9, Szabadka 024-555-001.
1: Műsorajánló.
2: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
5: Nyilvánosságra hozták a 8-osok záróvizsgájának előzetes eredményeit a Moja Srednya Skola portálon az Oktatási Minisztérium által. A korábbi közzététellel több időt biztosítanak a diákoknak és szüleiknek az eredmények ellenőrzésére, valamint az esetleges fellebbezések benyújtására, amelyekre a következő 2 napban lesz lehetőség. A minisztérium szerint mindezt az informatikai rendszer fejlesztése és a vizsga folyamat hatékonyabb szervezése tette lehetővé.
6: Rekordmennyiségű 1400 tonna szemetet szedtek össze Szabadkán a tavaszi lomtalanítás során, közölte Nikolaj Jovicsit, a köztisztasági és parkosítás kommunális közvállalat ügyvezetője. A köztisztasági vállalat illetékese szerint pozitív, hogy a hulladék nem illegális lerakókba került, arra kérik a polgárokat, hogy a jövőben is rendeltetésszerűen használják ki a lomtalanítási akciókat. Több mint 100 kg kábítószert foglalt le az újvidéki rendőrség. 2 belgrádi férfit vettek őrizetbe kábítószer kereskedelem gyanújával. A nyomozás során egy járműben amfetamin és nagyobb összegű készpénzt találtak, majd egy új karlócai ingatlan átkutatásakor további 46 kg amfetamint és 61 kg marihuánát foglaltak le.
5: Időjárás. Napos meleg időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet elérheti a 31-32 fokot is.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jona Termál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
8: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
9: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
10: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
11: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Hungácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannó reggeli.
2: Nos, 8 óra 17 perc van, és Brasnyó Zoli egy picit megváltozott. Szia, új Brasnyó Zoli.
3: A meglepetés. Sziasztok.
2: Na, figyeljetek, elmondjuk őszintén, hogy ebben a mai műsorban annyi minden történt. Ugye ez az évad utolsó műsora, és hát úgy látszik azért, jó megtekerték azért, mert Brasnyó Zoli bejött korán reggel, azt mondja, hogy baj van, mondom, mi a baj? Hát, hogy így nem akar szólni, mert hogy amúgy olyan rosszul van, mint a kutya, de hogy így azt gondolta, hogy majd így reggelre rendbe jön, de az igazság, hogy nem jött rendbe. Hát mondom, jó van, akkor mondom neki, akkor figyelj, mondom, hát menj haza, majd mondom, amit elbeszélek itt magam, vagy valami. Nem, azt nem. Hát mondom, akkor hívjunk fel valakit, mondom, hát mondom, ki van a presszón, azt mondja, az Edina. Hát mondom, akkor kérdezzük már meg a drága Edinát, hogy bejönne egy kicsikét elő, mondom, hát, ha egy picikét, és mondom, megment minket. Akkor Brasnyó írt neked, ugye, akkor te még nem láttad, de akkor Brasnyó olyanokat szuszogott itt egy pillanatban, én írtam Edinának én is, hogy mondom, Edina, kérlek, gyere, mondom, Brasnyó olyanokat szuszogott, kezdek félni, komolyan. És hát csak Edina látta, hogy fölébredt, látta, és írta, hogy megyek, mondom, jó van, akkor szuper.
3: Közben, én mindig látod. Én.
2: Hát Edinára lehet számítani, érted.
3: Cuki vagyok.
2: Igen, ezt nem is tagadtuk sose. Utána ugye következő... Igen, és szerény. Utána következő az előző órában, jó, akkor már tudjuk, hogy Edina érkezik előbb-utóbb, mondjuk szuper, akkor ez megoldva.
3: Egy pipa.
2: Igen, egy pipa. Műsort vezetek. Nyilván azért szüleim tudják, hogy műsort vezetek, tudják, hogy elfoglalkozom. Hív édesapám, mondom, jó van, még édesapám, mondom, benézett valamit, mondom, nem, hogy biztos amit akar. Írok neki, tudod, olyan műsorvezetés közben, tudod, mikor a hívásra válaszol az üzenetbe, hogy mondom, figyelj, most műsoron vagyok, de mondom, hívlak, amint bírlak, jó? Oké. És amint ezt így elküldöm, hív anyám. Már mondom, jó, hát akkor nyilván ez valami baj, de hát az én szüleim nem szoktak így hívogatni, tehát nyilván valami komoly baj van. És oké, mondtuk is a műsorban, hogy mondom, sorry, most mondom, zene, valami zajlik, tehát valami zajlik. És kiderült, hogy ott valami házépítés körül valami gond van, és csak én tudom megoldani, és mondom, Jézus Isten, mondom, most komolyan élő műsor alatt, de elmondom nektek, mert ez ő lett, tehát ilyen napunk nem volt soha.
3: Látom, mind a ketten mekkora megmentők vagyunk.
2: És basszus, és el kellett menni, hogy a szünetbe, amíg volt, valahogy tudod, most, na mindegy, és elrohadtam, mint az állat, a kocsit kikapcsoltam a kipörgés, gátottak mindent, és mondom, full gáz gyerünk, és valami csodálva határos módon megjártam. Na mindegy, és mire visszajöttem, Edina is megjött, úgyhogy na, hát úgyhogy most megy tovább ez a műsor, a második fele, remélem sokkal nyugodtabb lesz majd már. És hát itt volt a mai napon sok minden itt témában felmerült, az egyik dolog különben, hogy Dobárdán Robi mondja éppen, hogy Horgos 2 kifelé fix 1 óra plusz, szóval most jöttem, nagyon durva. És ugye beszéltünk...
3: Ja, hát igen, végre hazatért és végre Szerbiában tartózkodik, mikor már nincs rá szükségem. Köszönjük.
2: Igen, de a Dobárdán Robival szeretett volna tegnap Edina időt eltölteni az autóban. És hát...
3: Na!
2: Mi van?
3: És szépen mondta, mondd el az igazság.
2: Igen, és akkor felhívta Dobárdán Robit, hogy szia Dobár, én vagyok az Edina, tudod, a rádióból.
3: Nem
2: és
3: hívtam, hogy, csak írtam hogy neki egy kedves kis üzenetet.
2: Mehetnék holnap veled, Dobár. És akkor mondta Dobár, hogy hát azt mondja, sajnos azt mondja, nem vagyok az országban, úgyhogy nem, de... De lepasszott egy kollégának.
3: Milyen szép esélyt írtál. Ha?
2: Ugye?
3: Igen.
2: És akkor azt mondta a Dobár, hogy nem, de most visszatért a Dobár, és beszéltünk ma arról, hogy vannak ezek az ilyen szimulátorok, amikor tudod, a számítógép elé veszel egy kormányt.
3: Jó, és akkor azok nagyon jók.
2: Hát,
3: meg
2: mi...
3: fék, meg gáz, úgy, ja, az ja, nagyon minden. Jó.
2: És akkor mesélt az egyik barátom, hogy az, hogy tesója vett most lehet, és hogy mennyire jó, mert hogy nem egyet fordul, hanem nem tudom én annyit, amit egy rendes autó kormánya. És akkor elgondolkoztuk, hogy basszus amúgy, ha meg kéne satszolni, meg tudjuk mondani a kapás, hogy hányat fordul egy autó kormánya? És mit Viktorra satszoltuk, hogy talán 2,5? Talán annyit fordul? De tudod, hogy fordul egyet, igen, kettőt, meg még egy felet? Mennyit lehet tekergetni a kormányt?
3: Jézusom, ezt soha
2: és
3: nem figyeltem.
2: És Dobár most hazatért, és mondta, hogy azt mondja, leteszteltem.
3: Kipróbál?
2: Azt mondja, leteszteltem, azt mondja, nálam egy teljes kör, meg egy negyed. Ennyit forog. Az úgy nekem elég kevésnek tűnik.
3: Egyébként.
2: Szerintem biztos. Van ez az adaptív kormányzás egy idő után. Te ezt ismered, Viktor? Ja, nem is figyel valamit, beszélget
3: Viktor!
2: Valaki.
3: Viktor! Na, ott odafigyelt. Na, figyeled
2: adaptív ezt? Kormányzást ismered? Az autóknál? Viktor?
3: Nem.
2: Na, de ezért fontos ez a mennyit pördül. Különben itt van Viktor, Dobár megfejtett, azt mondja, letesztelte egyet, meg egy negyedet pörög csak. Úgyhogy beszívtuk. De nem baj. Az adaptív az olyan, vannak egyes autók, amik olyan, hogy tudják, hogy mennyivel mész. Ha lassan mész, akkor várjál, hogy megy? Igen, ha lassan mész, akkor engedi, hogy tekerj sokat, és csak picit fordítja a kereket. amikor viszont gyorsan mész, akkor pici mozdításra is annyit teker, hogy valami jobban mozduljon az autó. Valami, tehát, hogy nem ugyanannyit forog a kerék mindig ugyanannyi mozgatásra. És állítólag ez különben nem zavaró, hanem hogy ez jó.
3: Én ilyeneket sose figyeltem őszintén. De most tényleg
2: hányat várjál, hogy
3: gondolkodok közben? Hányat
2: kicsi, nem, kicsi, mikor lassan mész, kicsinél nagyot mozdít. Valami ilyen hülyeség van valami. Mit mondasz, hogy a micsoda?
3: Most gondolkozok én is, hogy amikor tekerem a kormányt, akkor hányat bírok.
2: Nem. Hát nem mondom, Dobár azt mondja, hogy egy egész...
3: Hát egy az meg egy dolog, negyen. Hogy ő mit mond, meg én mit mondok.
2: Ati azt mondja, nem tudom, szerintem másfelett fordul egy irányba. Hát igen, körülbelül ott van. Körülbelül ott van. Na hát ez érdekes. Na mindegy, szóval ezt is megfejtettük már, jó? Edina, te mióta vezet? Vezettél te még ilyen régi autókat, ilyen Jugót, meg 101-est?
3: Szerintem ne... Jugót lehet.
2: Csak a Szamarát?
3: Igen. Nem csalom meg. Egyébként... Gondolkodok a Jugón, hogy azt hajtottam. Szerintem azt hajtottam.
2: Jugót?
3: Azt hajtottam, igen. Igen, igen, igen. Hát meg a Floridát, ugye, amit beszéltük már korábban, hogy ami volt, hát akkor még kisgyerek voltam, szóval nem úgy, hogy engedélye, hanem így kis
2: illegálisan.
3: Hát igen.
2: Orom utcáin.
3: Igen, nem, a kis
2: Oromon földes. Van rendőr?
3: Hát ha kijönnek, akkor igen, Kanizsáról.
2: De ami van valahogy, ellenőrzik a sebességet, vagy bármit?
3: Hát a rendőrök, ha kijönnek, akkor igen.
2: De van, hogy kijönnek?
3: Persze.
2: Ja, tényleg?
3: Erőszeretett. Hát gondoljunk bele, amikor nyilván a legjobbkor jönnek ki. Amikor aratás van, amikor munka van, cseszegessék az embereket. Ja nem, hups. Nem, dehogy.
2: De. Szóval Orom nem olyan, ahol lehet vadulni bármivel.
3: Hát hál' Istennek azért vannak kedves emberek, és olyankor ugye nyilván létezik a csoport is, és olyankor megosztjuk a kis gondolatainkat.
2: De van Orom csoport?
3: Persze, mit gondoltál?
2: Mi, Orom Viber csoport?
3: Nem, Facebook csoport.
2: Facebook csoport?
3: Igen.
2: Az egész falu rajta van?
3: Hát...
2: Az durva.
3: Igen, már mint akinek nyilván van Facebookja, annak van. De igazából vannak környékbeliek is, szóval nem kimondottan csak Orom csoport, amiben oromiek vannak. És hát oda nyilván szoktuk kiírni, hogy hát rendőrök érkeztek.
2: Na jó, de ebben miket írnak még különben?
3: Hát bármi, valakinek elveszett valami, vagy valaki keres valamit, vagy nem tudom, eladó valami, vagy hát ilyen infókat, ilyen alapinfókat.
2: Vagy keres valakit. Pisti szakított a barátnője, most felszabadul.
3: Nem, ott azt a piacon beszéljük meg.
2: A piacon? Az hogy néz ki? Mi nem. Az, hogy a piacon?
3: Nem fedem fel az oromiak titkát.
2: Hát jó, de mesélj, ez olyan, mint egyszer olvastam egy cikket arról, hogy régen milyen fontos szerepe volt a kútnak a faluba, mert ugye mindig az emberek mentek a kútra vízért,
3: na.
2: És akkor kialakult egy csomó minden, hogy nem tudom, a kút volt a beszélgetési, találkozási pont, hogy a kút volt a randik helyszíne.
3: Egyébként nem csak nálunk van így, nem csak Oromon van így, független attól, hogy én már 11 éve nem élek ott, de nem hiszem, hogy sokat változott a helyzet.
2: Szóval,
3: de...
2: hogy a piac az, ahova kimentek, és akkor ott mindenki collecting
3: people. Igen, egy héten kétszer van piac, szerdán és szombaton, és hát igazából mint itt Szabadkán, vagy szerintem elég sok kis településen is, falukban is, hogy ott az emberek találkoznak, és akkor úgy elbeszélgetnek egy kicsit. És
2: úgy álltok, fogjátok, fogtok reggel, egy-egy tojást, vagy valamit,
3: és akkor hétre a piacra, és akkor 10-kor érsz haza.
2: Ja, igen.
3: Igen.
2: És te ezt éled?
3: Hát én elég nem szoktam járni már oda, a piacra. Hát nem voltam mostanában. Jó, pár éve nem voltam.
2: Akkor most outsider vagy, basszus.
3: Igen. Tényleg régen nagyon sokat, mindig mentünk, tudom, anyuval, meg a mamámmal. És akkor mindig vettük a jó kis zöldségeket, meg ott egy anyuka árult a ruhákat, akkor annál vettük a nadrágot. De jó volt tényleg, így most visszakalandozva.
2: Látod? El kell menned megint a piacra.
3: Igen, igen.
2: El kell menned a piacra.
3: Sőt, szombaton szabadnapos vagyok.
2: Na?
3: Ja, Jézusom.
2: Andor írt, azt mondja, hello, én is oromi vagyok.
3: Hűha. Most nem tudom, hogy ki.
2: Hát jó, mert nem kell, hogy ismerj mindenki, tehát csak írja.
3: De egyébként különben ez nagy... Igen?
2: Írja az egyik hallgató. Eladó, kreka, veszó, örök égő, kályha, vagy csere, hűzói.
3: Egyébként nyilván ilyeneket is beleírnak a csoportokba. Írja Attila, egy kis piac is ilyen. Hát igen, azért mondom, hogy ez ilyen faluk, azok, de ezért jó egyébként, mert akkor mindenki tud rólad mindent.
2: És ez jó?
3: Többet is mit kellene?
2: Az jó, hogy rólad tudnak dolgokat? Hát te
3: rólam
2: mondjuk...
3: szerintem nem. Hát nyilván az, hogy nem élek ott már 11 éve.
2: Ja, azért mondom, Edinára, hogy tudnátok a felét, azt szerintem szegény Orom az így.
3: Ezért vagy itt te, hál' Istennek. Majd te itt elplegykálsz mindent.
2: Á, csak egy részét.
3: Egyébként
2: maradjuk annyiban, drága oromiak, Edina nagyvárosi lány lett.
3: Azért nem, nem. Tehát, hogy én sose felejtettem már, hogy honnan jöttem, és nagyon, és egyébként szeretek hazamenni.
2: Csak ott nyilván biztos
3: az ilyen városi, hát igen.
2: Tudta.
3: Nyilván a városi nyüzsgésből azért jól esik hazamenni, és csak a csendben, nyugalomba élvezni a kis kukorékolást, meg a kutyával eljátszani, meg sétálni egyet, meg tényleg ott a mi utcánkban nagyon, tehát hogy mondjam, mindenki szépen rendbe tartja a házatájékát, és én tényleg szeretik ilyenre hazamenni, hogy úgy tavasszal is szeretek sétálni, meg én szeretek hazamenni tényleg Orombra, mert jól esik tényleg ebből a városi életből kiszakadni, és hazamenni egy picit mm-hmm. megnyugodni.
2: És különben Gizella írt nekünk, azt, hogy a jó napot, én már majd napig júgót hajtok. Na, hát ez tök jó.
3: Az igen.
2: Ez tök jó. Egyre nagyobb kincs lesz ez, úgyhogy nehogy eladjátok.
3: Géza bácsi is írta, látod, hogy Pacsérnak is van, meg Bácskos Utfalvának is Facebook csoportja. Szerintem egyébként majdnem minden településnek már lassan
2: mekkora?
3: Van. Igen, és az emberek ott nagyon sok mindent írnak, és most tényleg ezen gondolkodok, hogy Nagy Andor és Oromi.
2: Hát jó van. Hát figyelj, hát...
3: Mindjárt beindul a kis FBI-os nyomozós énem, és kiderítem, hogy ki vagy, és honnan jöttél.
2: Hát jó, már lehet, hogy Andor vág téged, aztán ennyi. Majd legközelebb köszön neked.
3: Ajánlom is.
2: Neked, ugye?
3: Csak kajabály, ahogy én szoktam mondani.
2: Kajabály, igen. Eddig a militárványok kifejezésekkel. Na szóval, falu. És meg a júgó, ugye? És ugye? Azért, mert különben ez a júgó is érdekes volt, ezért a júgóban az teljesen, ugye most már megfeledkezünk róla, mert annyira elkényelmesedtünk, de ezek a júgók igazából full analógok voltak, ez az érdekes ebben. De hát se szervó, se ABS, se klíma, uh-huh. semmi nem volt bennük az égvilágon.
3: Csak
2: ha leengedted az ablakot, és mégis én ezzel rengeteget évekig mentem ilyen júgóval mindenfelé. Uh-huh. Emlékszem, az utazó sebesség kényelmes azon 90 volt, de hát nem is repültek ezek az autók, de mondjuk akkor még nagyon autópálya se volt.
3: Hát igen.
2: Ez a brutális ebben. Úgyhogy, és nem tudok visszaemlékezni arra, hogy mondjuk milyen lehetett azt a kormányt úgy tekergetni, amikor mondjuk úgy parkoltál, vagy valami, abszolút nem tudom.
3: Egyébként azt szeretem, amikor, és ezt meg én csak nyilván a falusiak tudják, hogy van az az ember, akinek van egy régebbi típusú autója, teszem azt példagyanánt, egy júgó. És azzal megy mindenfelé munkákat intézni, tehát munkával kapcsolatos dolgokat, mezőgazdaság, földeket, terepszemlet, etc. Hazaér, jó kis munkásruha, minden tiszta kosz, levádlik, ahogy én szoktam mondani, ez azt jelenti, hogy átöltözik és megfürdik, és akkor beül a nem tudom hány ezer eurós új autóba. Tehát, hogy ez a tipikus ilyen, hogy vannak ezek az emberek is, akik tudnak egyszerű emberek is lenni, hogy én szoktam mondani, hogy tudják, hogy munka, és mi ez a munka, és megcsinálják, és nem az van, hogy mással csináltatják meg, hanem igenis mennek, és ők is tetőtől talpig tiszta koszok, mert munka van, és aratás van, és minden.
2: Igen, és utána pedig el tudom képzelni különben meg, simán, igen. Hogy utána pedig ugye szépen letusolnak, felveszik a szép
3: ruhát. Ezt pozitívként mondom.
2: Beülnek a BMW-be, és megnyomják, hogy a take to the candy shop. Így nyomják a romom? Így tudom elképzelni. Az egyik hallgató írja, hogy én azért én is meghallgatnék egy kívülállót Oromról, mármint Edináról, hogy mi a véleményük.
3: Ki írta ezt? Ön ne olvast.
2: Nem. Jó reggel, de jó a műsor, örülök, hogy nem a kolbászevésről beszéltek, üdítő. Üdvözöllek benneteket. Súlyosan le vagy tiltva különben, mert nagyon-nagyon-nagyon sokan írták, hogy nagyon szeretjük egyébként, csak ne beszél a kolbászról.
3: Én már nem is beszéltem mióta róla.
2: Tényleg egy ideje nem említette, úgyhogy tényleg szépen viselkedik.
3: Bántatok itt engem, azt nem is hozom föl.
2: Opa, itt van Roland, azt mondja, hello, üdv Svájcból, én is oromi vagyok.
3: Oromiak nagy világ találkozója lesz itt a Pannon
2: reggeli záró műsorban. Képzeld el, mi a franc történik? Hát itt
3: a... És most a hallgatók nem látják, de érkeztem a kis szomonos szendvicsemmel.
2: Igen, Edina állítólag ilyen szendvics, ez nagyon szendvicses, nekem megígérte többször, hogy csinál nekem szendvicset, soha nem csinál. Nem kell, most diétán vagyok.
3: Hát
2: de különben igen. Úgyhogy mondta, hogy szépen meg fog teríteni ott a teraszán, és akkor közben nézzük a várost, meg ilyenek. Hát mondom, állj, de például sose hívott meg. Mi csak ígérgeti, de jó van, nem baj. De nagyon szépen elmagyarázta, hogy milyen szendvicseket fog csinálni. Elméletben el is fogyasztottuk, szóval teljesen jó volt, úgyhogy abszolút jó. És akkor most hozott egy szendvicset, hogy így majd mutassuk külön, mert amúgy ő tényleg tud szendvicset csinálni. Úgyhogy igen, mit láttam rá, üzenet, vagy mélyfagy tálni?
3: Igen, ja,
2: milyen üzenet jött? Láttam, hogy teljesen
3: lehagy fagyva. Az egyik hallgató, hogy tudom-e, hogy ki, akit igen. keresek, és nem tudom. És kérdezte, hogy írja körbe? Hát igen, akkor már most én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Mi az, hogy ki az, akit keres? Az Andor?
3: Igen.
2: A hallgató, aki írt, és neked nem tudod, ki az?
3: Nem, tényleg nem tudom. Ne haragudj, nem tudom. De egyébként az a durva, hogy nyilván hát idősebb, mint én, de hogyha én hazamegyek most, Igen. És fiatalabb általános iskolásokat teszem, azt látok az utcán, vagy elmennek.
2: Tüket nem tudom.
3: Fogalmam nincs, hogy
2: hát de
3: kicsoda.
2: Mi tudnád? Mi barátkoznál hát
3: nem az, hogy most csak hogy
2: hetedikesekkel.
3: Hát nyilván nem, de hogy érted, hogy úgy nem tudom, hogy kicsodák.
2: És Andor most, de ti vagytok a hibások, mert látjátok, mit csináltok? Most igen. Andor is ír, hogy kolbászos szendvics. Nem, nyilván nem, meg Edina különben most már tudja, meg elfogadta, hogy le van tiltva a kolbászról, de hát, hogy ez egy dolog. De mit akarok mondani? De különben tényleg mi van benne? Mert tudom, hogy valami pesztót raksz bele.
3: Egyébként meg... van benne kolbász, ja, van benne ilyen füstölt csirkemelsonka, pesztó, vajkrém, saláta, és...
2: Imádom, hogy ilyeneket eszik.
3: És ennyi. Sajtra már nem volt időm belereszállni.
2: Különben az a fantasztikus, nem tudom, ezt hogy csinálja, ezt mondtam egyáltalán többször. Szóval én látom, ugye, hogy miket eszik. Mi erről nem szoktuk ugye beszélni itt feltétlenül a rádióba, de ugye, hogy miket eszik. És akkor Edina szépen ugye fogja, Edina különben full vékony, aki nem tudom, még nem látta esetleg, ugye full, tényleg full teljesen vékony, és akkor reggel jön, és akkor én pedig folyamatosan valami rohadt diétán vagyok, én küzdök itt folyamatosan a kinézettel, és eszem az ilyen nem tudom kis salátámat, meg a nem tudom micsát. Edina, aki meg ilyen, tudjátok, ilyen fullos, azt mondja, hogy megfogja, hogy tudják valami nagy edényt. Mondom, ez micsoda? Azt mondja, csokoládé puding, tettem rá nutellát, megszóltam kekszet,
3: van, nem teljesen,
2: meg nem tudom,
3: de...
2: hogy tettem a tetejére cukros habot, vagy nem tudom, mi ilyesmit. És ezeket eszi.
3: Egyébként most spagettit akartam hozni reggelire, de úgy voltam vele, hogy inkább megcsinálom a szendvicset.
2: És ilyeneket csinálni, hogy titek állandóan. Szóval őrület. Na Dominik is írt nekünk azt, hogy a Zentán csókára vezető hídon baleset történt, 1-3 órát zárva lesz, 2 kamion ütközött. Jézusom.
3: Hát az baj.
2: Mondjuk az elég durva.
3: Jaj, én azon a hídon, úristen, én ott mindig nagyon félek. Nem tudom, van egy ilyen, alapból félek az ilyen Tisza, Duna, tehát rámenni. És mindig tudom, hogy nem fog. De van bennem egy ilyen...
2: Ja, hogy a szomlik?
3: Igen. Tehát, hogy így hát bár igen, nem az... van egy okay. ilyen kis stressz faktor is.
2: Én éppkülönben az az érdekes, hogy múltkor nagyon gyorsan el kellett jutnom Zentára. És a haveroméknál ültem, és azt hiszem, hogy ők ajánlották, hogy menjek Oromon keresztül, mert hogy elég szűk az út, de jó az út, és hogy motorral az tökéletes, mert át tudok repülni. És tényleg én arra nem járok soha, de őszintén tényleg az elég jó levágtam, és tényleg jó el lehetett jutni. Utána pedig Zentára át kellett rohannom Magyar Kanizsára, és én magamtól, vagy Török Kanizsára, és akkor én magamtól ugye mentem volna a klasszikus úton, ugye, hogy Zenta, és akkor az a kerülő út, ugye, amikor Topolya felé mész, akkor jobbra lefordulni Kanizsa felé, és megint csak mondták, hogy én tényleg néha a legegyszerűbb dolgokat nem veszem észre, mondták, hogy de miért nem megyek Csókán keresztül, és akkor mondom, passzus, tényleg.
3: Igen.
2: És akkor mentem át ezen a hídon, úgyhogy nekem most nemrég megvolt Orom is, meg ez a híd is, ugye minden keresztül repültem mindenfelé.
3: Ebben a témában.
2: Abszolút. Úgyhogy igen, ez teljesen jó volt. Úgyhogy igen, megjártam mindent gyorsan, röviden, és effektíven, ahogy szokták mondani. Úgyhogy teljesen jó volt.
3: Micsoda szép kerek, hát igen. Kijelentéses megfogalmazás.
2: Úgyhogy ez egy ilyen történet, őrlet. Na lényeg az, hogy oké, itt vagyunk, meg vagyunk, Edinának itt valaki szendvicskéje, úgyhogy minden rendben van.
3: Örülök, hogy ennyi oromi, aki nem is szó szerint már lát, hogy Oromon él, de itt van, és biztos, hogy más oromi is hallgat, és tudom, hogy hallgat. Mármint nem engem, nem csak engem, most nem tudom, azért mondom, hanem...
2: Ezt milyen sunyin mondtad, szóval szedjünk egyet.

0: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
1: Reklám.
2: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Móra-Halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe. A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
6: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
11: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nos, hát megint egy ilyen szoláriumos történetünk van, azért meg kell, hogy mondjam, hogy azért észrevettem ám, hogy elindult egy ilyen tendencia, hogy káó, most egy szolárium az így rossz, meg ilyenek, tudod, most így nagyon nyomják ezt, meg jönnek az ilyen különböző történetek, hogy így vigyázzunk veled, amúgy meg az emberek évtizedekig használták, aztán meg semmi, na mindegy.
3: Én nem akarok senkit védeni, meg mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, de ameddig szerintem nincs túlzásba víve, addig szerintem hát egy bizonyos ez keretbe belefér.
2: Igen, de tudod, egyon ez pont olyan, mint az összes többi dolog, persze. Nem?
3: Ez olyan, mint az alkohol, mert hogy van, aki nyilván...
2: Bármi. Vagy mint a kokain, jami, nem vicc. De hogy...
3: Mesélj! Nem. Itt a lehetőség. Adott.
2: Nem. Hanem a lényeg az ebben a szoláriumban, hogy most van egy olyan történetünk, van egy Jade Treasure nevű nő, aki ilyen eszméletlen durva szolárium sztoria van
3: hát,
2: neki.
3: Igen.
2: Ugyanis a lány 11 éven keresztül heti 3 alkalommal látogatta a szolárium stúdiókat, ahol rendszerint 20 percekre feküdt be. Állj, de ez mások, de oké.
3: Okay. Pont ezt akartam mondani, már nagyon sok az 20 perc.
2: Tehát heti 3-20.
3: Igen, nyilván én is kipróbáltam, jó pár évvel ezelőtt, még mikor egyetemista voltam. Hát az júj.
2: Most nézd, te meg én az a jócskán ilyen tejfölök vagyok.
3: Én nagyon brutálisan fehérbőrű vagyok.
2: Én nekem az egyik nagyon jó barátom tart egy pár ilyen stúdiót Szabadkán, és akkor nyilván én is voltak évek, amikor mentem, és heti kétszer mentem szerintem is ilyen 6 percre.
3: Hát igen, annyival kezdtem én is, azt hiszem, hogy 5-6 perccel, és aztán a maximum, ami volt, az 12 volt.
2: Az én 12-ig nem mentem.
3: De szép szint kaptam, szó se róla. Nyilván aztán elgondolkodtam, hogy hát megéri ez nekem, meg akarom ezt, meg nyilván szünet, tehát ezt nyár előtt csináltam.
2: Persze.
3: Pont azért, hogy ne ígyek le teljesen nyáron.
2: Akkor ne legyen parasztkád.
3: Hát, igen. Tehát abból a szempontból jó volt, meg oké, szép szint kaptam, meg minden, de aztán úgy abba hagytam, tehát hogy ezt tudtam, hogy hol egy határ.
2: Na szóval, de ez alá nem hagyta abba, hanem folyamatosan minden héten heti 3-szor 20 perc. De ez még nem is a baj. Hanem amikor tudta, hogy meg fog házasodni,
3: így igaz.
2: Akkor vett magának egy szoláriumgépet, és napi szinten abáltam, mint az őrült. De hát, hogy ez, amit előre mondta, túlzásba vittem.
3: Igen, és szó szerint úgy, hogy már naponta, tehát a 7 napból hetet befeküdt.
2: Igen.
3: Tehát, hogy az azért már nagyon durva.
2: Nagyon-nagyon kemény nyomta. Na most, ha rövidítjük a sztorit, mert az a lényeg, hogy az órán elkezdett valami elváltozást tenni, valami sebszerűség, amit ugye megvizsgáltak, kiderült, hogy az ilyen valami rákosodás kezdődik, hogy az ki kellett neki műteni, utána a mellkasából kellett venni bőrt, visszaültetni, rendben van, jó van, meg minden, és akkor ez volt neki az úgynevezett wake-up call, ahogy szokták mondani, az a jó reggel figyelem, hogy azért picit vegyél már vissza, hát ezt így nem lehet csinálni. Csak ugye felhívják a figyelmet arra, hogy már látjátok, mi történik, ha a szoláriumot... Igazából itt a cikk azt mondja, hogy mi történik a szoláriumozon, de azért ez így nem igaz, hanem mi történik
3: és
2: akkor,
3: hogyha... És egyébként bőrrákot is kapott.
2: Hát igen.
3: Tehát az is...
2: De hát igen, de persze jó van, mert időben észrevették, szóval csak igen. Azt akarom mondani, hogy nem, ez történik akkor, amikor túlzásra viszed, mint a nem normális.
3: Igen.
2: Tehát, hogy konkrétan
3: tehát ez
2: ennyire...
3: azért, hogy napi szinten ez már az hát, ja. Katosztat.
2: Igen, ez például. De voltam olyan szoláriumban különben, ami így beszél hozzád.
3: Mit csinálsz?
2: Így beszél, hogy nem tudom, hogy jó napot kíván, meg így mondja, hogy jó szoláriumozást, nem tudom, mindenféle, ilyen is van.
3: Ilyen luxi szoláriumokba jársz te.
2: Majd megmondom neked, hogy hol van ilyen.
3: Legyen.
2: És akkor beszél hozzá. Meg hát neked nagyon vicces, hogy neked nagy szoláriumok kellene. Tudod, nekem nem jó a normál szolárium.
3: Tényleg? Hát olyan nincs is.
2: De van.
3: Tényleg, komoly?
2: Ennyi a barátomnál van egy, ami ilyen mega szolárium. Mekkora? És akkor én mindig oda megyek.
3: De jó.
2: Amikor megyek. Hát ja.
3: De cuki, kérdezi, vele feküdnék, ugye? De aranyos.
2: Mega szolárium, érted? Direkt röhögött, és akkor mondtam, hogy ebbe belefész, mondom, jó van, akkor rendben van. Szóval őrlet. De viszont van egy dolog, amit én nem teljesen tudok. Te szolárium expert vagy?
3: Mit csinálsz?
2: Szolárium expert vagy, értesz hozzá nagyon?
3: Hát
2: milyen púzokat veszel fel a szoláriumba? Hát, vagy te csak befekszel?
3: Hát púzokat. Hát nyilván van olyan, amikor nem tudom. Ugye én próbáltam még annó jó, nem tudom, szerintem már 10 évvel ezelőtt, azt, amikor fekszel, meg azt, amikor állsz. És akkor, amikor állsz, akkor ugye fogod fönt azt a valami fogókádat.
2: A rudacskát, igen.
3: Igen, amikor meg fekszel, hát akkor is én például nyilván becsuktam a szemem, vannak azok a szemüvegek, amiket fel lehetett húzni annó. Különböző krémeket lehetett még pluszba vásárolni.
2: De alapvetően a kezeidet leteszed magad melléd és melléd.
3: Hát így egy picit távolabbra, igen. És akkor van, hogy így fordigatom. Igen.
2: Aha.
3: Igen, igen. Hát most egy fekvőbe ott nem nagyon bír semmit se csinálni.
2: Dehogy nem bírsz. Hanem azért kérdezem, mert egy csomó mindenféle praktika van. Nekem volt olyan év, amikor elcseszerintettem, hogy mentem rendszeresen, és mindig csak ezt csináltam, amit te. Tehát, hogy befekszel, kicsit egy távolabb teszed a kezed, és kész. És egy idő után elkezdett látszódni, hogy bizony ott, ahol a kezem hiába volt távolabb, ott az oldalamon egy csíkbe halványabb volt.
3: Aha. Soha nem jártam így.
2: És akkor jöttem rá, hogy hát igen, mert néha be kell feküdni hasron is, meg néha nem állt, hogyha a kezedet tudod a fejed alá teszed. És
3: na,
2: akkor ér
3: nem
2: mindenhol.
3: Csináltam soha, főleg nem hason. Jó, van, én mondom, tehát volt olyan időszak, amikor csak a fekvőbe voltam, volt, amikor csak az állóba voltam, de mondom, én nem estem át aló túloldalára, tehát hogy én,
2: persze,
3: én nem...
2: Meg a másik az, hogy különben elég fontos olyan helyre menni, ami tudod, hogy jó.
3: Igen.
2: Tudod, hogy jó, mert
3: is
2: hogy...
3: Nyilván.
2: Hát nyilván. Ja, hát igen, tehát van egy csomó... ugye először is mindig áttörlik, és mindig feltöltenítik mindenki után, de van, aki nagyon érzékeny a higiéniára, és akkor ők kérhettek külön fóliát ezekre a, ugye, ezekre a szoláriumokra. Én nem szoktam kérni, mert mondom, hogy férfi vagyok, nekem mindegy, törőd meg, az kész, haladunk, de hogy igen, van ez a fólia is. Plusz azért éri meg jó helyre menni, mert különben amúgy nekem a debütálásom az nem volt túl jó ezzel az egész szolárium világgal. Ugyanis én elmentem egy ismerősnek az ismerőséhez, akinek K.O. volt ilyen By the Way szolárium stúdiója otthon, nagyon kezdetleges volt, ez nagyon régi sztori. És én nem tudom a mai napig elképzelni, hogy mi lehetett a gond. Hogy az egyik cső jó volt, a másik nem, utána megint jó, meg megint nem. De az a lényeg, hogy úgy néztem ki, mint egy kis vaddisznó, mert a hátam az konkrétan csíkos volt.
3: Jó.
2: Na szóval az elég gáz.
3: Az igen.
2: De hát az ugye csak egy idő után derül ki, és akkor ilyen kis csíkos voltam. Úgyhogy az tök béna. Azért kell jó helyre menni. Na mindegy. Meg a másik az, hogy a szolárium is egy olyan dolog, hogy egy ideig különben, aki nincs nagyon benne, annak elmondom, hogy azért nem kell attól tartani, mert egy ideig abszolút természetes barnaságot kapsz.
3: Igen.
2: Az a bronz cucc, az már kemény szint.
3: Igen, igen. Meg hát manapság ugye vannak ezek, amikor így lefújnak téged, és akkor...
2: Van. Azt miért nem próbálod ki te mondjuk így nyaralás előtt?
3: Hát nem tudom.
2: Amúgy.
3: Nem tudom. Én szeretek az ilyeneknek utána olvasni, hogy tudjam, hogy mit csinálnak, meg hogy ez jó-e nekem, meg hogy mi ez, és én még nem olvastam utána, és ameddig én nem nyomozok, addig én nem fogok igen mondani ilyen dolgokra. Én szeretek mindennek utána járni, meg én nem vagyok ez az ilyen. Tehát, hogyha majd vannak ilyen olyan testápolós krémek, ezeket szoktam alkalmazni. Aha. Egy picit, hogy kapjak egy kis színt, vitaminokat nyilván szedem, hogy ne égjek le majd olyankor. De hát kint vagyok, tehát hogy én szeretek azért ilyenkor, a függetlenül, hogy pokol van, de locsolni, söprögetni, mit tudom én, és akkor olyankor azért úgy kapok egy kis színt, igaz, hogy pirosat, de utána az nyilván átalakul barnává, ha nem kezdek el vedleni. De hát mondom, ezek ennyi az ilyen kinti munkák azért szoktak. De autómosás, mit tudom én.
2: Na még egy üzenet, amit még azért hallgatunk két, és akkor aztán hírek mindjárt. Roland írt nekünk, aki ugye Svájcban van.
3: Igen.
2: Szóval én mikor hazamegyek, mondjuk drágább autóval, azt leparkolom, és alig várom, hogy beüljek apám régi Golf 2-esébe.
3: Na, ott van.
2: És igen, sok oromi hallgatja a Pannon Rádiót, de azért tegyük hozzá, hogy Orom kisfalu, de jó pletykás is, azt mondja. Ez...
3: Mint elég sok másik kisfalu, ezt is tegyük hozzá, hogy a híret hamarabb hazaér, mint te.
2: Így van, na most mi mindjárt folytatjuk hírekkel, addig viszont egy kis zenet.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Reklám.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.

0: Nyilvánosságra hozták a nyolcadikosok záróvizsgájának előzetes eredményeit a Moja Srednya Skola portálon az Oktatási Minisztérium által. A korábbi közzététellel több időt biztosítanak a diákoknak és szüleiknek az eredmények ellenőrzésére, valamint az esetleges fellebbezések benyújtására, amelyekre a következő két napban lesz lehetőség. A minisztérium szerint mindezt az informatikai rendszer fejlesztése és a vizsga folyamat hatékonyabb szervezése tette lehetővé.
1: Rekordmennyiségű 1400 tonna szemetet szedtek össze Szabadkán a tavaszi lomtalanítás során, közölte Nikolaj Jovicsics, a köztisztasági és parkosítás kommunális közvállalat ügyvezetője. A köztisztasági vállalat illetékese szerint pozitívom, hogy a hulladék nem illegális lerakókba került, arra kérik a polgárokat, hogy a jövőben is rendeltetésszerűen használják ki a lomtalanítási akciókat. Több mint 100 kg kábítószert foglalt le az újvidéki rendőrség. Két belgrádi férfit vettek őrizetbe kábítószerkereskedelem gyanújával. A nyomozás során egy járműben amfetamin és nagyobb összegű készpénzt találtak, majd egy új karlócai ingatlan átkutatásakor további 46 kg amfetamint és 61 kg marihuánát foglaltak le.
0: Időjárás. Napos meleg időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet elérheti a 31-32 fokot is.
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
5: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit. A csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hát itt is vagyunk, és az egyik hallgatónk írja, hogy mérnek az egészségügyi iskolánál. Ezt különben megerősítették többen is.
2: Hát.
1: Mi? Hát nem kell arra menni és speedelni, érted? Szóval ennyi igazából. Ennyi a történet, nézzük, hogy írnak-e mást. Nem,
2: csak ugye... láttam én sem, igen.
1: Mondják ezt, hogy lesz ez az útlezárás, amit már mondtunk egy pár szó, de igazából június 22-től július 6-áig tart, és a Tiszta Szerbia projekt keretében épülő szendvicscsatorna hálózaton végzett munkálatok miatt a Proletár Brigádok utcában 380 méter hosszúságban a Zombor utcától a Padé utcával alkotott kereszteződésig ideiglenesen szünetel a forgalom. Ezt kell tudni.
2: Igen. Ami az áramot illeti, ugye bár ma nincs áram, már nincs áram Kelebián, meg Csantavéren, Szabadkán, Palicson, és csupán csak ennyi. Az, hogy melyik utcákban, az a panonrtv.com-on megtalálható.
1: Aha, abszolút. Akkor utána mi van még? Ugye van például véradás. Időjárás. Ja, véradás. Mondjad a véradást.
2: Igen. Hát van Újvidéken és Ópázován, mégpedig Újvidéken délig a központban a parkoló transfúziós busznál várják az önkéntes véradókat, és Ópázován pedig a Big bevásárlóközpont előtti parkolóban szintén ott van ez a kis autóbusz. Pontosabban lesz az autóbusz, mert hogy 16 és 19 óra között lehet menni.
1: Na, hát akkor van ilyen, aztán 26 fok van jelen pillanatban Szabadkán és környékén, szép napos időnk lesz, hogyha minden igaz. 30 fokos csúcsa, onnap már 33 lesz, és vasárnap 34, de akkor jön majd állítólag valami vihar, most egyedül ezt
2: mi?
1: Mondják.
2: Mi? Mikor?
1: Micsoda?
2: Mikor jön a vihar?
1: Hát vasárnapra írja.
2: Ja, azt hittem ma.
1: Nem,
2: ja.
1: Nincs ma vihar, mert shopping.
2: Jól van.
1: Nyugodtan.
2: Nekem nem ír vihar, nekem csak esőt ír.
1: Pedig lesz valami. Lesz valami. Lesz valami. Aztán mi van még? Ja, igen, a határ. Nézzük, hogy hogy áll a határ. Hogyha Magyarországra szeretnénk menni Szerbiából, akkor Horgos 2-2 60 perces. Ha pedig Magyarországról Szerbiában akarunk menni, akkor pedig az pedig teljesen zöld, úgyhogy nyugodtan lehet közlekedni.
2: Szoktad mondani különben ugyebár a lomtalanítást.
1: Igen.
2: És rekord mennyiségű 1400 tonna szemetet szedtek össze Szabadkán.
1: Benne van a hírekben, tudom.
2: Ez igen. Megérte mondanod mindig.
1: Megérte. Abszolút. Nem is tudják a csisztotjából, hogy különben mennyit hozzátett a Pannon RTV. De komolyan mondom.
2: Főleg te.
1: Főleg én ezt nagyon szeretném, mindig mondjanak.
2: Ja, Istenem.
1: Várjál, kaptuk egy üzenetet a Facebookra.
2: Én várok.
1: Nézzük csak, azt mondja, csak állandóan át kell kapcsolgatni. Ez különben a legnehezebb, amikor a Facebookra írtok, az annyira nehéz megnézni különben, de írjatok csak. Róli írja, Svájcból, azt mondja, mondjatok már Dobárnak, hogy hozzon a kajából egy XXL gurmanszkát, de az különben rossz helyet írtál, ő nem ott teszi, amit te írtál. Abszolút, de hát, hogy ezt benézted, teljesen másik helyről szerzi be a legendás gurmanszkát, csak most ezt nem akarom reklámozni a rádióban, de ennyi. Na, szóval zenélünk egyet, és akkor utána nem sokára lesz egy telefonos kapcsolásunk.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: reggel kér a testem. Enni adok hát neki. Sem rántotta, sem vagdalt hús. Csak is pannon reggeli. Pannon reggeli.
1: Nos, 9 óra 33 perc van, és itt van velem a túlsó végén a vonalnak Lengyel István, a Real Chocolate tulajdonosa. Szia! Hát vannak újdonságok, szia, szevasz!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, beszéljünk arról ugye, hogy megnyílt végre a szabadkai üzlet, hát csináljunk egy digitális túrt, egy picikét, mi minden van nálatok?
2: Igen, sok hét kemény munka után megnyitottuk hétfőn a Városháza alatt a szabadkai csokoládéboltunkat. Ugye, ahogy eddig hiányoltátok, hogy nincsenek gurmé törzsérek, most már vannak, kijelentem. Úgyhogy tehát megkapta a teljes kínálatot, mint a zentai bolt, sőt, még picit többet is, hiszen azért kicsit kiegészítettük a meglévő kínálatot. Legalább a szabadkai szuvenír kollekciónkkal, hiszen egy teljesen új csomagolás és termékkollekciót alkottunk. Szabadka tiszteletére ide külön rajzokat készítettünk építészeti vonalról. Tehát mindenki, aki szereti, érzi Szabadka értékeit, vagy csak ajándékba szeretne vinni, nekik hoztunk létre egy új kollekciót, természetesen fagylaltok, több mint 20 fajta fagylaltból lehet választani, vannak mentes verziók is, több fajta kimérős csoki, táblás csoki, tehát tényleg mindenféle fajta.
1: Igen, és az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye Szabadkán ugye a különlegesség az, hogy nálatok tényleg van ez a mentes. Ugye többféleképpen lehet a fagyit elkészíteni, ezt már tudjuk tőled, hogy például ti nem használtok tojást, ugye? De hát, hogy be sok mindenki ugye erre is érzékeny. De van nálatok gluténmentes, meg cukormentes, és akkor ezt úgy jócskán ki kell kommunikálnotok, hogy nálatok ilyen létezik? Vagy ezt az emberek úgy általában tudják?
2: Mi nem fordítunk nagy hangsúlyt a kommunikációra, hiszen akiknek fontos ez, ők megkérdezik, és ők tudják. Olyan szinten kommunikáljuk, hogy a fagylaltok meg vannak jelölve allergének szerint, tehát, hogy az adott fagylalt íz tartalmaz, illetve milyen allergéneket tartalmaz. Ez egy picit diszkrétebben, de akinek ez fontos, neki teljes mértékű tájékoztatást nyújt, illetve a kolléganőket is igyekszünk erről kiképezni, hogy teljes mértékben tisztában legyenek és képben legyenek az allergénekkel, hiszen ugye aki érintett valamilyen problémával, vagy nehézséggel, vagy valami miatt neki ez fontos, az neki tényleg nagyon fontos. Tehát azért nekünk is fontosnak kell, hogy legyen persze, egy tájékoztatást adni.
1: A másik dolog, ami ugye ismerjük azt a fajta csokit, amiről ti ismertek vagytok, és nyilván azt tudjuk, hogy kapható. Én most még nem jutottam el a boltotokba, de láttam a képeket, és láttam, hogy vannak csoki golyók, meg hát tört csoki, meg a bombon. Hát én őszintén megmondom, hogy a tört csokit utoljára otthon láttam Belgiumban konkrétan, úgyhogy nagyon örülök, hogy van nálatok. És akkor ugye az ár is abszolút variálódik, mindenki megtalálja magának azt, ami a legjobb. De hogy az emberek ezt a tört csokit, ezt úgy veszik, ezt szeretik, élik ezt az emberek itt?
2: Igen, erre zentán jöttünk rá, hogy nagyon nagy kereslet van úgymond a kimérős csokoládékra, tehát aki otthoni fogyasztásra szeretné, nem szeretné csomagolásban, nem ajándékba viszi, hanem csak otthon szeret csokoládét fogyasztani, ezért itt Szabadkán is szélesítettük, sőt, kiegészítettük, hogy csokoládédarazsékat is lehet most már vásárolni kimérős zacskóban, úgymond, tehát 10 fajta csokoládédarazsékból is lehet választani. Ez mind a, úgymond az otthon fogyasztott kategória, vagy megyek valaki, ez egy kávéra viszek egy kis zacskó csokoládét, tehát úgy gondoljuk, hogy
1: igen, most már eskü akkor a kínálatotok, most már engem érdekel, hogy soha nem beszéltünk erről, de csak egy picikét áruld el már azt a titkot, hogy mekkora üzembe történik ez? Mekkora területen lehet ennyi csokit előállítani?
2: Ez egy nagyon pici üzem, egy ilyen 100 négyzetméteren vagyunk, de inkább fontosabb a szervezettség, illetve a kollégák. Én úgy gondolom, hogy mi erre próbálunk maximálisan odafigyelni, hogy minden hatékony legyen, a lehető legegyszerűbben. eddig sikerült, remélem, hogy ez a vonal nem fog megtörni.
3: És hogy fogadták különben a szabadkaiak? Ugye 4 nappal ezelőtt nyílt, ha jól emlékszem, az üzlet Szabadkán, itt a Városházánál. Milyen volt a fogadtatás? Vagy azóta milyen?
2: Nagyon pozitív, rengetegen jönnek, olyan szinten, hogy a türelmüket is kell kérjük a kiszolgálásba, ugye nagyon sokszor sorok alakulnak ki. Ezen dolgozunk, hogy ezt is megoldjuk, de nagyon sok üzenetet kaptunk, hogy nagyon örülnek. Még több belgrádi követőnk is írta, hogy legalább akkor fel tud jönni vonattal, és akkor megvan neki a célpontja, hogy hova kell neki eljönni, ilyet is kaptunk. Mi ezt nagyon pozitívan éljük meg, hiszen nagy felelősséggel járt Szabadka szívében, lehet, hogy az egyik legimpozánsabb üzlethelyiségben csokoládéboltot nyitni. Mi ezt szerint próbáltuk kialakítani a csokiboltot, mind a kínálatot, mind az enteriért, de teljesen mindent, hiszen rendeltek turista is érkezik, helyi emberek, vidékiek, tehát aki Szabadkára érkezik, lehet, hogy nagy része meg fog nálunk fordulni. Fontos, hogy jó benyomást keltsünk mindenféleképpen az emberekben.
1: Nekem az érdekes, hogy nagyon érdekel ez a történet, hogy amikor néztem a különböző anyagokat, amikor készült arra, ugye megnyitottátok a boltot, hogy ugye a design, mint ahogy te is mondtad, nagyon fontos, az interior tényleg zsolnai van bent? És ez honnan? Hogy?
2: Igen.
1: Hogy ment a procedúra?
2: Csillával a feleségem az első dolog volt, hogy a szabadkai érzést, értékeket valahogy vigyük be, és valahogy rögtön jött az ötlet, hogy oké, zsolnainak kell lenni. Írtunk neki egy e-mailt, elmentünk többször a gyárba, megbeszéltük, mit szeretnénk, kiválasztottuk. Egyedi mázazás, logunkat is ők készítették, Eozin mázzal, ez is fontos volt, hiszen a zsolnait meghatározza az Eozin máz, illetve Szabadkán is megtalálhatóak. Választottunk olyan faldíszeket is, amik a Kékszökőkúton is megtalálhatóak, tehát hogy teljes mértékben meglegyenek azok az értékek, amiket Szabadka is képvisel, mi igazából mi is képviselünk, és képviselni is szeretnénk. Tehát igazából egy ilyen múlt-jelen-jövő találkozása a mi csokiboltunk, tehát így álmodtuk meg, hiszen mi azért egy modernabb vonalat képviselünk, de úgy gondolom sikerült úgy kialakítani, hogy tényleg ezek a régi értékek is megállják a helyüket, és igazából a jövőben is mutassanak, úgy gondolom, hogy a jövőben is nagyon értékesek lesznek ezek az értékek.
1: Na, szóval
3: el kell menni, megnézni.
1: El kell menni mindenkinek, aki még nem volt, menjen el és nézze meg. Abszolút
3: úgy,
1: jó.
3: Úgyhogy nagyon éhesek az emberek, igen, és mindent végigkóstolni.
1: Brutális a kínálat, tényleg mindenki megtalálja azt, amit szeretne. Érdekes és nagyon fontosnak tartom. A napokban hallottam egy pár véleményt, és az emberek zavarba vannak, hogy ez most akkor megveszem a csokit, és akkor otthon eszem a díszcsomagolásba, és ezért volt fontos, elmondtad, hogy nem. Tehát, hogyha akarsz otthon enni csokit, akkor nyugodtan vedd meg a törcsöket, nyugodtan vedd meg a kibérős drazsét, ha ajándékot viszel, akkor vedd meg a díszdobozost, meg a díszdobozos bombont, és ezért szép az egész, hogy igazából tényleg, ha tisztában vagy vele, hogy mi minden van, akkor mindenki tényleg megtalálja azt, amit kell. Ti erre már nem tudom, hogy tudnátok még jobban rágyúrni, de tényleg minden van most már. Úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok Szabadkán.
2: Köszönjük, és mindenkit várunk szeretettel. Még annyival egészíteném ki a történetet, hogy ez váltakozni fog. Tehát mindig fogunk új ízeket behozni, vagy akár szezonálisan, akár karácsonyra a karácsonyi ízeket. Tehát igyekszünk az állandó csokoládé fogyasztók igényeit kielégíteni, illetve tényleg a csokoládé kultúrát kicsit formáljuk, hogy nem csak azzal, hogy eszünk, és akkor az édesség szintünket helyreállítjuk, hanem hogy valóban egy gasztronómiai élményt adjunk az embereknek.
1: Abszolút jó, abszolút jó. Köszi szépen, Lengyel István volt itt velünk, a Réel csoklet tulajdonosa. További szép napot, és sok sikert Szabadkán. Sziasztok! Ciao, ciao!
3: Szia, szia!

0: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
1: 9 óra 44 perc van, és hát igazából Edinával most könnyes búcsút veszünk tőletek, bár ez sem teljesen igaz, mert tudod, mit találtunk ki, Edina? Te lehet, hogy nem is vágod. De az van, hogy a nyáron ne maradjon teljesen reggeli nélkül.
2: Ja, hát igen, azért itt lesztek biztos, ami biztos 6-tól 8-ig.
1: 6-tól 8-ig itt vagyunk a legjobb pillanatokkal, úgyhogy ezt majd lökjük nektek. Ugye nem lesz interaktív, de attól ugyanúgy az ismert hangok felcsendülnek. Viszont mi tényleg idézőjelbe szünetre megyünk. Nyilván a tempó vissza lesz véve jócskán, azért én is itt leszek heti egyszer-kétszer presszón, meg azért zajlik az élet tovább is, csak ugye ez az állandó reggeli műsor nincs. Egyszerűen azért, mert tudjátok, ebben az időszakban jönnek a szabik, meg minden, és akkor kicsikét átszerveződés van, picikét lazítani kell a dolgot, de így szokott lenni ez máshol is. De ma ugye ez volt a, hát az utolsó,
2: évad záró Pannon reggel.
1: Igen, ami különben abszolút rendhagyó volt, aki most kapcsolódott be, de hát elindult a Brastiózóval, aki abszolút a halálán volt, akkor Edina jött utána és megmentette.
2: Te megmentetted az otthoni munkádat.
1: Igen, olyan is el kellett mennem műsor közben, katasztrófa. Közben Brastiózó rész szegényként tényleg egy pillanatban annyira szuszogott már itt mellettem, hogy írtam Edinának, hogy mondom, Brasti, akkor a szuszog, mondom, gyerek, élek, mert tényleg az ebben rosszul van, mondom. De egy igazi hős, mert ő reggel pedig fölkelt, és tudta, hogy meg fog halni, el fog pusztulni, de bejött. Ez mondjuk szép tőle.
2: Igen, bejött, hogy várja a hallgatók, vagy várják a hallgatók, tudta?
1: Igen.
2: És jött is.
1: Tudta, és nyomta, amíg bírta. Reméljük, hogy most már otthon van, és alszik.
2: Egy erős férfi.
1: Ugye? Ahogy kell. Rendben van. Edira is mindjárt megy egy kis szünetre.
2: Egy olyan 15 perces szünetre.
1: De nem, úgy gondoltam, hogy mindjárt még szabadságra.
2: Ja, hát az nem mindjárt, de júli elején, úgyhogy egy 3 hetes kis pihenő lesz.
1: 3 hetes? Hát azt igen. A binderit. Na ez igen, ezt nevezem.
2: Jó, tényleg, Edira. Egyébként szoktam számolni a napokat. Hát azért még van itt egy 3 hetem. Úgyhogy még 3 hétig itt vagyok, 2,5 hétig.
1: Na, szóval így van. Itt írja az egyik hallgató, hogy Zeci, azért igazán elvihetnéd Edinát egy jó kis csokira. Na, majd, hogyha majd visszajön erről a nyaralásáról, meg itt 68 millió nap után, akkor majd.
2: Köszönjük ismerjük az üzenet hozzásegítését is.
1: Akkor majd elviszem Edinát. Ha igen. Már ő folyamatosan csak ígérget ezt a szendvicset, akkor na, én elviszem.
2: Én mondtam,
1: csokira.
2: Hogy elfelezem veled ezt a szendvicset. Te nem akartad. Egyébként lehet, ezt pont neked hoztam, a felét.
1: A felét, ugye?
2: Nem kellett. Akkor nekem ezt többet ne hozd fel.
1: Na, látjátok, mit csinál? Tipikus nő. Látjátok, mit csinál? Most az utolsó műsorban, az utolsó pillanatokban, és ilyenekkel jön nekem. Szörnyű. Először, na, bele sem megyek, különben.
2: Többet ér.
1: Katasztrófa. Na mindegy, egy szó mint 100. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Szeptemberben jövünk, úgyhogy nyár az most egy kicsikét free lesz.
2: A Presszó egyébként itt lesz 8-tól 2-ig.
1: Persze.
2: Úgyhogy ott is lehet kommentelni és hozzászólni a dolgokhoz.
1: Mega verzióba megy a Presszó egész nyáron, ez tuti.
2: Igen. A két sőt, ma én maradok a stúdióban, mert én presszózom ma is, úgyhogy.
1: Ja, igaz. Hát
2: az én hangomat hallhatjátok 2-ig, szórakoztatlak titeket, az igen, biztos.
1: Úgyhogy ez a sztori. Úgyhogy aki itt volt veletek is, marad is, de aki itt volt is már nincs velünk, mármint úgy, hogy
2: mármint hazament. Ez erős.
1: Mármint hazament.
2: Hazament aludni egyet.
1: Szegényként az nem más, mint Brastió Zoltán, igen. Aki pedig itt volt velünk is, marad is, az nem más, mint Edina, a szendvicsgyáros. És hát
2: a csodálatos Zvekán Péter.
1: Jó, mert tényleg elviszlek csokizni, mert ilyen szépeket mondasz. Ja. Meg hát itt van Viktor.
2: A csodálatos nagy Viktor.
1: A Viki, aki... Szoktad téged Vikinek hívni? Meg Vityának,
2: Vityusz.
1: Ugye? Ezt így, különben ez engem ideget kapok, mikor Vityusznak mondanak, ez szörnyű, de
2: azt
1: nem baj.
2: Azt csak csoki szerintem.
1: Igen?
2: Igen.
1: Igen, vagy idegesít? Hát igen. Azt mondja úgy!
2: Viktor, így.
1: Viktor, nem szó. Mi vagy te, kis agresszor lettél, vagy te műsor férj? Kár, hogy nem lesztek egy darabig, hát köszi szépen. De igen, nagyon-nagyon-nagyon nagy meglepetés volt különben, hogy nagyon sokféle hallgató jelentkezik nekünk különben a világ különböző pontjára, tényleg Ausztria, meg Ausztrália, meg minden felől, de például ma jöttek újak, és érdekes, hogy Svájcból is, meg minden felől, ez tök érdekes, és tök kellemes meglepetés volt.
2: Főleg, hogy oromiak,
1: igen, az hihetet, az csak plusz Edinának. Nyilván, és hát ennyi, köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk pár hónap
2: így
1: múlva.
2: Így igaz. Meg hát, na, tényleg itt lesz a többség.
1: Itt lesz.
2: Olyan messzire nem megyünk.
1: Nem megyünk nagyon messzire. Csó, sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
7: További információkért keresd fel az szela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat szela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
8: Tanulj itthon!
7: Tanulj magyarul!
9: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
1: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. 105 napi rendi pontot vitatnak meg a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésén ma 10 órától. A legfontosabb témák között oktatási intézmények vezetőinek kinevezése, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadása, valamint a különböző minisztérium és tartományi pályázatok véleményezése szerepel. Idén 42 oktatási intézmény élére kerül új igazgató, a 17 magyar vezetési intézmény esetében továbbra is magyar igazgatók irányítják majd ezeket. Az ülést a Pannon

0: Televízió élőben közvetíti. Az Expo 2027 vállalat tanszereket és sporteszközöket oszt szét Szerbia összes, mintegy 1275 állami és magán általános iskolájában. A csomagok vonalas és kockás füzeteket, rajzblokkokat és hozzájuk tartozó táskával, graffitceruzákat és órarendeket tartalmaznak. Ezen kívül minden iskola kap 3 darab 3-as labdaszettet, amelyek kosár, röp és futballlabdákból állnak. Az eszközök egyedi arculatot kapnak a kiállítás dizájnja alapján, a tanszereken az Expo 2027 kabala figurái, Rastko és Milica szerepel. A készletet június végéig kell becsomagolni, a végső kiszállítási határidő pedig augusztus 31-e, így a csomagok még az iskola kezdés előtt megérkeznek a diákokhoz. Veszélyben a Wizz Air légitársaság szerbiai jelenléte, közölte sajtótájékoztatóján Radó András. A Wizz Air kommunikációs vezetője kiemelte, hogy a helyzet hátterében a Szerbia Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának márciusi szabályzat módosítása áll, amely a bázis repülőterek működési feltételeit, a résidők elosztását és a támogatási, valamint az adórendszert érinti. Radó kijelentette, hogy amennyiben nem sikerül megoldást találni, a Wizz Air kénytelen lesz novemberben bezárni a bázisát, bár hangsúlyozta, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök későjel Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, 1,5 év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
1: Sport.
0: Mexikó tovább jutott, Svájc és Kanada pedig lépést tett a továbbjutás felé a labdarúgó világbajnokságon. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben ember hátrányban futballozó bosnyák csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott pedig megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 fontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással. Közben Mexikó már tovább is jutott a VB egyenes kieséses szakaszába, kihasználta a dél-koreai válogatott védelmi rövidzárlatát és 1-0-ra nyert a labdarúgó világbajnokság a csoportjának 4. mérkőzésén, így a tornán elsőként bebiztosította továbbjutását.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén már 29 fokot mérnek, és gyenge délkeleti szél foly. Száraz, tűző napsütéses az idő. A hőmérséklet a délutáni órákban megközelíti a 33 fokot.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 18 perc van, továbbra is Pannon Rádió, viszont most már nem reggeli, hanem Pannon Presszó. A reggelit elbúcsúztattuk Zecivel, és most pihenőre vonultak, vagy a műsor legalábbis. Mi, illetve hát ők nem, mert hogyha ahogy hallhattátok, vissza-vissza jövünk nyilván a Presszóban, és hát én itt is maradtam, és itt is leszek veletek egészen 14 óráig, és változatos témákkal készültem, változatos emberekkel, emberek megismerésével, bemutatásával, mégpedig hamarosan egy picit a sport felé megyünk el, ugyanis korábban már hírt adtunk arról, hogy az adai származású játékos Albek Anna is a magasba emelhette a BL serleget Budapesten. Ő egy kézilabda csapatnak a tagja lett, és korábban persze, ami pedig egy francia csapatnak a tagja lett adai származású játékosként, és a kis élményéről fog nekünk mesélni, a kézilabdáról, és a BL meccsről, hogy milyen harcot is vívtak ők ott Budapesten, és egy picit a csapatjáról is majd megoszt egy-két gondolatot, úgyhogy ez perceken belül el fog kezdődni majd ez a kis beszélgetés, úgyhogy ajánlom a figyelmetekbe. A következő beszélgetést sem kell majd bemutatni, vagy embert sem kell majd bemutatni, nagyon sokatok számára szerintem ismerős lesz a hang. És azért mondtam, hogy a hang, mert hogy Kautsky Armand színművészről van szó. Vele készült egy beszélgetés, hogy pontosan min is dolgozik most a népszerű magyarországi színész. Hát én csak annyit mondok, hogy James Bond. És hogy egészen biztosan mindenki számára világos, hogy ki is ő. Illetve lesz még ugye bár egy kis interjú egy lemezlovasról, akit bemutatunk nektek, úgyhogy elég sokféle fajta, ahogy említettem, beszélgetés lesz hallható itt, egy kis zene, egy kis színészi világ, egy kis sport, úgyhogy változatos, ez egészen biztos. Érdekességekkel is készültem, úgyhogy azokat is hallani fogjátok, és természetesen majd készülök folyamatosan a friss, ropogós hírekkel, meg érdekességekkel mellett, ugye a közérdekű hírekkel is. Vágjunk bele a műsorba, és ti is szóljatok hozzá egészen nyugodtan, mert nagy szeretettel várom.

0: President.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Pressót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: A Panonpresszó folytatásában az adai származású Albeck Annával beszélgetek, ugyanis, ahogy korábban beszámoltunk, már itt a hírekben is, illetve a Panon RTV honlapján, Facebook oldalán is, ő egy női kézilabda csapattal tulajdonképpen hát a serleget felemelhette a magasba, mégpedig a BL serleget Budapesten, és erről az élményről, illetve hát a kézilabdáról is természetesen fogom majd őt faggatni. És Anna itt van velünk a vonal túlsó végén. Szia!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Hát először is akkor talán meséljünk erről a mérkőzésről. Mennyire volt nehéz az ellenfél? Ugye a Győri Eto volt az ellenfeletek, és 31-29-es arányban győztetek. Még ne is a győzelemről mesélj nekünk, hanem magáról a mérkőzésről.
2: Egy nagyon komoly mérkőzés volt minden szempontból. Nyilvánvalóan előző nap mindkét csapat lejátszotta már az elődöntőket, ami ugyanúgy kivett szerintem nagyon sok energiát és nagyon sok tartalékot úgymond a játékosokból, de úgy gondolom, hogy mindenki egy döntőre azért ugyanúgy fel tud pörögni, és mindenki 110%-ot adott ki magából. A Győrrel egyébként már negyedjére mérkőztünk meg ebben a szezonban, a felkészülési mérkőzést is beleértve, és ezen az egyen kívül egyébként mindegyik mérkőzésen alul maradtunk, de hát a legjobbkor nyertük meg ezt a párharcot, és nagyon örülök neki, hogy végül mi jöttünk ki nyertesként.
1: Így egyébként, hogy említetted, hogy nem először játszottatok már egymással, mennyire lehet kitapasztalni a játékosokat, az ellenfeleket, hogy most ki épp hogyan taktikázik?
2: Nehéz felkészülni egy ilyen kaliberű csapat ellen, mert azért világklasszisokkal vannak tele, és nagyon komplex a játékuk, illetve minden játékos meg tud újulni minden mérkőzésre, de ez szerencsére ránk is ugyanúgy érvényes, illetve ránk is ugyanúgy igaz volt, és szerintem mi tudtunk jobban kijönni ebből a párharcból, és nem egyszerű tényleg ez a két meccs két nap alatt, de szerintem tényleg mindenki ilyenkor a tartalékait is felhasználja, és ahogy említettem, mindenki tűzben égett és 110%-ot adott ki, szóval örülök, hogy végül tényleg mi tudtunk nyerni a meccs végén.
1: És ugye a francia Metz csapat tagjaként emelhettétek fel a serleget. Milyen volt a hangulat, milyen volt az öröm a meccs végén?
2: Óriási volt az öröm. Nyilván ez volt az összes játékos vágya, illetve nyilván én is már kiskorom óta erről álmodoztam. Ennek a klubnak még nem adatott meg az, hogy egyáltalán Bajnokok Ligája döntőt játszhasson, tehát ez már alapból egy nagyon nagy mérföldkő volt a klub történetében, illetve az egész francia kézilabda történetében, mivel még egy francia csapat sem játszott BL döntőt, illetve nem is nyert értelemszerűen BL-t. Ezért ez egy tényleg hatalmas dolog a klub történetében, a francia kézilabda történetében is, és nagyon örülök, hogy ennek a részese lehettem, illetve tényleg megtiszteltetés, hogy ennek a csapatnak is a klubnak a része vagyok.
1: És egy picit, ha már megismertük ezt a bizonyos napot, a bizonyos versenyt és az örömöt a végén, akkor egy picit ismerjünk meg téged is. Ugye, ahogy említettem az elején, a beszélgetésünk elején, adai vagy adai voltál, és hát nyilván lélekben adai is leszel azért, és a döntő után ugye üzentél is a fiataloknak, és nyilván azért a család, a barátok azok mindig mögötted álltak, gondolom, és állni is fognak a jövőben, de mesélj egy picit magadról. Ugye említetted, hogy egy gyerekkori álom volt már a kézilabda, illetve hogy egy nagy csapat részese legyél. Hogyan jött a Metzzel való kapcsolat?
2: Igen, én lélekben is, és mindenhogy is örökre adai maradok szerintem. Ezt nem lehet elvenni már senkitől sem, aki oda született, illetve ott nőtt fel. Azért 12 éves kor, amíg Adán nevelkedtem, és ott kezdtem el a pályafutásomat is, ott szerettem meg ezt a sportot, és minden alapot, amit így a kiskorban el lehet sajátítani, azt ott szereztem meg, és attól függetlenül, hogy másfele vezetett az utam, illetve elkerültem otthonról, attól függetlenül Ada mindig a részem lesz, illetve a vajdaság, tehát ennek erre nagyon büszke is vagyok, és ennek örülök, hogy én onnan származok, ahonnan. Ez a Metzi út, hát ez nagyon, nagyon hosszadalmas volt, mire én odáig eljutottam. Amint említettem, 12 éves koromban elkerültem otthonról, akkor a Nemzeti Kézilabda Akadémián játszottam 2 évet, ott voltam koliban, és utána viszont a családom kiköltözött Ausztriába, és azt szerették volna a szüleink, hogy együtt legyen az egész család, mivel én a bátyámmal voltam együtt ezen az akadémián. Azt szerették volna a szüleink, hogy legyen együtt a család, mivel még nagyon fiatalok voltunk, és kiköltöztünk mi is Ausztriába, ott játszottam 4 évet, ezután pedig az első felnőtt szerződésem az Németországba vezetett, Metzingenben játszottam az első osztályban Németországban a Bundesligában 2 évet, és onnan kerültem vissza Magyarországra. Ott Mosonmagyaróváron játszottam 3 évet, ami után jött ez a Metz kirándulás, ami még mindig tart, tehát 2 éves szerződést írtam alá, ez volt az első szezonom a francia élvonalban és a Bajnokok Ligájában is egyaránt, és még 1 évig fixen maradok, utána pedig majd még meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de röviden tömören ennyi.
1: Ez egy nagy falat volt valóban, és egy nagy lehetőség a számodra is, de igazából, ahogy te is mondtad, hogy voltál már a német csapatban is, ez az ilyen váltás a csapatok között akár, mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű mondjuk neked, oké, hogy kézilabda, de az összeszokás a csapattal, az ismerkedés, mennyire befogadóak ilyenkor?
2: Ez mindig egy folyamat. Ebben a kézilabdában azért nagyon szokványos, hogy 2-3 évente klubot cserél az ember, de én úgy gondolom, hogy nagyon nyitott személyiség vagyok, és szerencsére nyelvekből is egész jól beszélek több nyelven, ezért viszonylag könnyen szokott menni a beilleszkedés, illetve nagyon barátságos volt a közeg, ami fogadott Metzben is egyből, illetve minden klubomnál, ahol eddig voltam, nagyon gyorsan megtaláltam a közös hangot a csapattársaimmal, az edzőimmel, de azért ennek van egy bizonyos tanuló fázisa, amit sajnos mindenkinek ki kell bírjon, úgymond. Nem egyszerű, de így, hogy a kézilabda az, ami összeköt mindannyiunkat, szerintem nagyon könnyen meg lehet találni mindenkivel a közös hangot és egy hullámhozra kerülni, illetve a közös célok is ebben nagyon sokat segítenek. Nem egyszerű távol kerülni a szeretteimtől, illetve a családomtól, barátoktól, de úgy gondoltam, hogy ez a franciai kirándulás, illetve ez a franciai szerződés nagyon, nagyon sokat fog tenni a fejlődésemhez, és ezért döntöttem a francia bajnokság mellett.
1: Említetted ugye, hogy 2 éves szerződést írtál alá most a franciákkal, és hogy még nem tudni, hogy mi lesz utána, az elkövetkező 1 év után, de esetleg van olyan csapat, ahová szívesen szerződnél?
2: Ezen nagyon így nem felvetek gondolkodni, majd amilyen ajánlataim lesznek, ahol jól érzem magam, akár a hosszabbítás is lehet, hogy szóba kerül majd ezeket majd még a jövőben lezongorázom, hogy mi hogyan lesz pontosan.
1: Azoknak a fiataloknak, akik esetleg szintén vajdaságiak, ha nem is a kézilabda iránt érdeklődnek, hanem más sport iránt, mit üzennél? Meddig kell, vagy milyen elánnal, milyen energiával induljanak neki, hogy mennyire merjenek valóban nagyot álmodni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy ezeknek nincsenek határai, és természetesen azért nagyon sokat kell dolgozni mindenért, és semmit sem adnak ingyen, ami nagyon nehéz sokszor, de hogyha könnyű lenne, akkor ezt nagyon sokan el tudnák érni. És én úgy gondolom, hogy a kemény munka és az, hogyha tényleg szeretettel csinál valaki valamit, bármi is legyen az, akkor nagyon sok helyre el tud jutni az ember, és nagyon magas szintekre. Én tényleg csak búzdítani tudok bárkit arra, hogy higgyen magába és abba, hogy amit csinál, az tényleg majd egy idő után kifizetődik, ha még nehéz is, vagy ha rögös az út, attól szebb lesz majd a sikerélmény.
1: És mi vár most a csapatra? Jön a nyári pihenő, vagy?
2: Igen, most jelenleg szünetünk van, majd július 11-én kezdődik újra az alapozás, ami a következő szezonra fog ugye felkészíteni minket. Nincs sajnos túl sok pihenőidőnk, de hát Metzben a kemény munkába hisznek, úgy, ahogy én is, ez is egy szempont volt, amiért kiszerződtem. De most próbálom kielvezni a szabadságot, illetve a nyarat, családokkal, barátokkal töltődni, és meglátogatni mindenkit, akit szezon közben, illetve évközben sajnos nem sokat látok, de ez így van rendjén, most ennek van itt a helye.
1: Anna, nagyon sok sikert kívánok neked, nektek a csapatnak, kitartást, és remélem, hogy még hallani fogunk felőled. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
3: Hi, this is Calvin Harris. You will be up to break me down. And you're listening to my station. Oppa Mon Radio 1.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Két teherautó összeütközött a Zentai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A karambol következtében az egyik építőanyagot szállító kamion a híd lábának csapódott. A mentőegységek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége a magyarkanizsai, valamint az adai átjáró felé került. 105 napi rendi pontot vitatnak meg a Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésén ma 10 órától. A legfontosabb témák között oktatási intézmények vezetőinek kinevezése, az iskola és óvodai hálózatok elfogadása, valamint a különböző minisztériumi és tartományi pályázatok véleményezése szerepel. Idén 42 oktatási intézmény élére kerül új igazgató. A 17 magyar vezetésű intézmény esetében továbbra is magyar igazgatók irányítják majd ezeket. Az ülést a Pannon Televízió élőben közvetíti. Kivezeti a benzin árstoppot a magyar kormány. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentése szerint a döntést az iráni-amerikai béke megállapodás miatt zuhanó olajárak és a forint erősödése

0: tette lehetővé. A piaci árak már a rögzített szint alá süllyedtek. A kutakon várhatóan 10-15 forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag, mint a korábbi védett ár. A kormány a jövedéki adócsökkentést fenntartja, így újraindulhat a piaci verseny a töltőállomásokon. A döntéssel a költségvetés várhatóan havonta nagyjából 50 milliárd forintot spórol meg. A Fidesz ugyanakkor bírálta a lépést, a világpiacjára kiszámíthatatlanságára figyelmeztetve. Iskola bezárásokhoz, vizsgahalasztásokhoz és fesztiválok lemondásához vezetett a Franciaországban tomboló rendkívüli hőség. Az ország 53 megyéjében narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben. A poitiéri régióban hétfőre és kedre tervezett szóbeli érettségi vizsgákat egy héttel későbbre tették. Szensz városában már ma bezárják az iskolákat, míg Strasbourgban egyelőre nyitva maradnak az intézmények. Ugyanakkor az illetékesek arról egyeztetnek, hogy a szülők saját döntésük alapján otthon tarthassák gyermekeiket. Fokozottan ügyeljünk a tűz megelőzésre a nyári hónapokban, erre kér a szerb belügyminisztérium. A meleg és száraz időjárás miatt nő a szabadtéri tüzek veszélye, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsanak tüzet száraz fűben, alacsony növényzetben vagy hulladék elégetése céljából. Továbbá fokozott körültekintéssel járjanak el minden olyan helyzetben, amely tűzveszéllyel járhat. Tűz esetén azonnal hívni kell a 193-as telefonszámot. Az adatok szerint egyébként 2025. június 1 és október 1 között 13 ezer szabadtéri tűzeset történt Szerbiában. Különösen kritikus napnak bizonyult július 7-e, amikor egyetlen nap alatt 607 tűzesetet jelentettek.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén már 30 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj, száraz, tűző napsütéses az idő. A hőmérséklet a délutáni órákban megközelíti a 33 fokot. A hőség egész hétvégén velünk marad, a jövő hét elején azonban már elszórtan számíthatunk frissítő záporokra és zivatarokra.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entei Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében. Let me tell you.

0: szerve nem felrázva. A Nespresso.
1: 11 óra 17 perc van, és egy kicsit enni fogunk, nem a szószoros értelmében, viszont az ételről fogunk beszélgetni, és lehet, hogy éppen közületek van, akinél ez lesz az ebéd, vagy az uzsonna, vagy nem tudom. Minden esetre magyar klasszikusokról van szó, magyar édességekről van szó, édes szájuként ez egy különösen jó kis téma és érdekesség. Viszont nem mindenkinek, mert hogy külföldön a legrosszabb édességként tartják őket számon, a magyarok mégis imádják, és nálunk a mindennapi étkezésnek mondhatnám, hogy a részei, a legtöbbjük legalábbis. Van egy gasztronómiai portál, mégpedig a Taste Atlas nevű portálról van szó, ami egy listát készített, amely azokat a magyar édességeket, édes fogásokat gyűjtötte össze és tartalmazza, amelyeket a legrosszabbra értékeltek az oldalnak a felhasználói. És hát olyan ételek kerültek rá, amik még engem is megleptek. Az első helyre került egy olyan étel, ami a magyarok jelentős része fogyasztja, készíti, gyors édes főételként tartjuk számon, viszont hát a külföldiek körében ez az egyik legrosszabb. Kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok egyébként, hogy ez melyik. Egy egyszerű fogás széles metéltből, olvasztott vajból, és akkor most itt lelövöm, hogy darált mákból és cukorból, és hát ugye nálunk kifejezetten nosztalgikus ételnek számít véleményem szerint. A nemzetközi értékelő körében viszont az 5-ből csak 3,1 pontot kapott, ő pedig a mákos tészta. Sokáig egyébként én sem szívesen fogyasztottam el, de utána már, hát nyilván az ember megszereti, meg azért valljuk be, nem is nehéz elkészíteni. Főként talán nálunk ez a karácsonyhoz fűződő étel, de természetesen ezt máskor is el lehet készíteni. Minden esetre ez van a lista elején. A második helyen az orosz krémtorta szerepel, ami Budapesthez kötődő klasszikusként került fel a rangsorba. Több réteg piskótából, ugye, és vaníliás krémből áll a sütemény, általában rumba áztatott mazsolával készítik, a tetejére pedig tejszínhabos díszítés kerül. És bár könnyedebb hűsítő tortaként sok magyar cukrászdában ugye már ismert darab, ennek a gasztroportál értékelései alapján, hát ez sem tartozik a legnépszerűbb desszertek közé, legalábbis a külföldi értékelők körében, a nemzetközi értékelők körében. A harmadik helyre pedig sokak kedvence került, mégpedig a gesztenye szelet, ami szintén ugye nagyon-nagyon hagyományos a cukrászdákban, és az egyik megkerülhetetlen elem. A sütemény alapja ugye a gesztenye püré, ez tejszínnel, tojással, cukorral, vaníliával és gyakran csokoládéval egészül ki. A harmadik, illetve pontosabban a negyedik helyre a rakott palacsinta került 3,5 ponttal. Ugyanúgy 3,5 pontot kapott a soproni mandulás rétes, 6. lett a kókuszkocka, 7. a diós torta, 8. a mákos bejgli, 9. a mákos guba, 10. pedig a flódni. Úgy látszik, hogy a mák az, ahogy így nézem ezeket az én csiklandó kis desszerteket, és a nyálfutkos a számban lassan, most már tényleg ennyire édes szájúként. Hát a mák az nem feltétlen nemzetközi területen nem feltétlen kedvenc, ahogy így elnézem ezeket. Nem tudom, hogy pontosan kik voltak az értékelők, és vajon milyen szempontok alapján nézték, ízlelgették és döntötték el a rangsort. Azért egy kicsit meglepő, hogy tényleg ezeket helyezték így mondjuk egy 1-től 10-es skálán sorba. Nem tudom, hogy ez titeket meglepette, nem, esetleg ti mivel egészítenétek még ki, ami mondjuk szerintetek az egyik hát legrosszabb, vagy kevésbé rossz, hogyha a számotokra is van valami ötlet, vagy bármilyen lista, bármilyen rangsor, amit fel tudnátok, vagy most így az érdekesség kapcsán fel szeretnétek állítani, akkor kíváncsi vagyok, hogy mit vennétek ki akár ebből a listából, mit tennétek még bele, cserélnétek fel. Írtekünk Attila, úgy látszik, náluk spagetti lesz az ebéd. Képzeld, nálam is spagetti lesz az ebéd. Úgyhogy ez egy jó kaja, ez egy jó ötlet. Úgyhogy hát hamarosan itt is az ebéd ideje, ugye bár, úgyhogy mindenkinek előre is jó étvágyat.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 11 óra 30 perc van, és az elkövetkező jó pár percben megismerjük egy kicsit közelebbről a hangot, mégpedig Kautsky Armand színművészt. Milyen szerepek és kihívások foglalkoztatják őt napjainkban, milyen produkciókban láthatja őt a közönség, és vajon mind dolgozik jelenleg a népszerű magyarországi előadó? A beszélgetésből a szakmai terveiről és aktuális munkáiról is többet megtudhatunk. Egy rövid részlet következik a beszélgetésből. Egyébként bővebben megtalálható a panonertv.com-on, honlapunkon a hosszabb beszélgetés. Most, ahogy említettem, egy rövidebb részt hallhattok belőle. A színművészt Szabó Hangya Teréz kérdezte.
2: Befolyásolta a pályaválasztását az, hogy édesanyja, édesapja művész volt?
3: Tulajdonképpen majdnem biztos, hogy igen, de ha nem lett volna az a belső hang, ami bennem megszólalt kamaszkoromban, az a hívás, hiszen én ezt egy abszolút hívatásnak gondolom, a színművészetet. Ha nem szólalt volna meg ez a hang bennem, akkor lehettek volna a szüleim bármik is, de megszólalt, és onnantól kezdve én tántoríthatatlan voltam. Próbáltak a szüleim egy kicsit elterelni, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb választás, de miután látták, hogy ez egy belső dolog, ez egy hívás, ennek én valószínű nem fogok ellenállni, így ők sem álltak ellen, hála Istennek, úgyhogy hát ha nem is egyértelműen rög nélküli, kicsit rögös pálya kezdésem volt, hiszen nem elsőre vettek fel a színművészetire, másodszorra vettek fel, de ennek ellenére azt csinálom jelen pillanatban is, amit a legjobban szeretek.
2: Nem teherez egy kicsit, mert hiszen, ha jól tudom, 8 színész elődje van. Mindenki bizonyára hatott valamennyire, aki a családban van, az könnyen hat a fiatal, ifjú színészre.
3: Tehernek semmiképpen nem mondanám, inkább felelősség, inkább öröm és boldogság, hogy folytathatom ezt a csodálatos hivatást, amit az elődeim is űztek. Sikerrel, kevésbé sikerrel, volt mindenféle a családban, voltak drámák, voltak örömök, ami a színészetet illeti, úgyhogy volt mindenféle példa előttem, de én a saját utamat járom. Bármilyen felmenőkkel is rendelkezem, a saját utamat járom.
2: Ez jó, csak hogy a közönség, amikor tudja, hogy a felmenők között színész van, akkor vannak elvárásaik. Ez talán a legnehezebb leküzdeni, nem?
3: Hát főleg a pályám elején, amikor még a szüleim is éltek, a nagybátyám, nagynénémik is éltek, még pályán voltak, megjelentem ezzel a névvel, akkor hát valaki pozitívan állt hozzám, valaki lehet, hogy egy picit negatívabban, mondjuk ebből nagyon keveset tapasztaltam, de az elvárás az valóban volt. Na nézzük a Kautsky gyereket, na nézzük a Jocó unoka öcsét, na nézzük, hogy mit tud, de ez egy rövid időszak volt. Nagyon gyorsan bekerültem a pályára, nagyon gyorsan elkezdtem forgatni, szinkronizálni. A Madách Színházhoz szerződtem, ami Budapesten az egyik legnagyobb színház volt akkor is, úgyhogy gyorsan sikerült ez a saját lábra állás.
2: Hát a színpadon töltött a Madácsban majdnem több mint 20 évet, aztán egy másik színháznál egy rövidebb időt, és csőstől, ha mondhatom így, jöttek a szinkron szerepek, amelyek, hát hogy is mondjam, mielőtt még ezt megkérdezném, hogy miért nehéz a szinkron színészet, azt kérdezem, hogy miért mondta ezt egyszer egy interjúban, ha jól tudom, egy beszélgetésben, hogy a színház legfontosabb tere a nézőtér, mert a színész a közönségért létezik. Olyan nincs, hogy csak úgy magának játszik.
3: Nem, az elképzelhetetlen.
2: Akkor hogy tetszik begyakorolni a szerepeit? Hát
3: bizony a próbaidőszak egy nagyon nehéz időszak, hiszen üres nézőtér előtt kell megalkotni, létrehozni valamit, mindenféle reakciók, pro és kontra reakciók nélkül. Tehát a negatív reakciók ugyanúgy hiányoznak, mint a pozitív, tehát a nevetés vagy a tapsok, ezek hiányoznak. Ezeket az ember oda képzeli a próbán, de amikor aztán eljön az előadás, az az igazi időszaka a színésznek, akkor lubickolunk, mert akkor lehet a közönséggel beszélgetni, hogy úgy mondjam, hatni rá, és hagyni, hogy a közönség is hasson ránk, hiszen mi ugyanolyan pincérek vagyunk, mint az éttermi pincérek, akik föl fölszolgáljuk a különböző érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat, mint egy pincér a különböző italokat vagy ételeket, és a legfontosabb tér a nézőtér a színházban, mert az ő boldogságuk, az ő edukációjuk, az ő kikapcsolódásuk vagy bekapcsolódásuk abba a bizonyos történetbe nekem a legfontosabb dolgom. Hogy én nekem az jó vagy nem jó, vagy tetszik vagy nem tetszik, adott esetben egyetértek-e vele vagy nem, az teljesen másodlagos.
2: Viszont akkor itt vannak a filmszerepek, a tévés szerepek és a szinkronizálás. Itt sincs közönség tulajdonképpen, csak a stáb.
3: Igen.
2: Ez is nehéz?
3: Nagyon nehéz, bizony. Mostanában ugye televízióban is vagyok állandó műsorvezető, két műsorban is, élőadásban, ami talán a televíziózás műfajában a legizgalmasabb vagy a legnehezebb műfaj, hiszen nincs lehetőség javítani, vagy átgondolni, vagy még egyszer fölvenni, hiszen az már élőbe kiment. És hát tulajdonképpen egy fekete luknak beszélünk, és annak olyannak kell lenni aztán a különböző háztartásokban lévő készülékekben, mintha annak az embernek beszélnék, de hát ez a szakma, hát ez a csodálatos benne. Én ezt különösen élvezem mostanában.
2: És a szinkronizálásban pedig milyen nehéz belebújni a bőrébe annak a
3: színésznek? Az a dolgunk, hogy belebújjunk, hiszen amikor színházban vagyunk, akkor is belebújjunk egy szerepbe. Az a legélvezetesebb része. Színészember számára a legnehezebb a szinkronban, én legalábbis azt tapasztalom, azt a fajta kreativitást, azt a fajta egyéniséget, ami a színházban kell, hogy domináljon, hiszen azért jönnek el a nézők, hogy az én megoldásomat, az én gondolatvilágomat, az én színészi megoldásaimat lássák a színházban, azért nézik meg ötödször is a Rómeó és Júliát, vagy hatodszor, vagy hetedszer, mert nézzük, hogy én hogyan formálok meg egy szerepet, vagy én hogyan leszek Hamlet, vagy hiszen már láttuk már több feldolgozásban. A szinkron az viszont egy kész műfaj. Ott nekem kell alkalmazkodni ahhoz, amit a valamelyik kollega, most szabad így mondani macska körömbe, vagy egy amerikai, a Pierce Brosnan, vagy a Tom Cruise leforgatott, és az dobozban van, ahogy szoktuk mondani, azon már változtatni nem lehet. Még akkor sem, ha én azzal adott esetben nem értek egyet. Teljesen fölösleges leállni, veszekedni, vagy vitatkozni, hogy hát ezt ilyet nem csinálunk, ez egy marhaság. Nem marhaság, mert ő ezt így gondolta, így csinálja, és nekem kell, hiszen én vagyok az utómunka, ugye a szinkron az egy utómunka, én nekem kell alkalmazkodni hozzá. Abban az esetben, ha jó színész a partnerem, és hála Istennek nekem általában nagyon jó színészek jutnak ki, nagyon kevés volt az, amikor szenvedtem egy rossz színésszel, vagy adott esetben nem is színésszel, egy modellel, vagy valaki, aki össze-vissza játszott. Nagyon ritkán volt ilyen az életemben, nem mondom, hogy nem volt, de ritkán volt. Nagyon, nagyon jó Clint Eastwoodot, vagy Ralph Fiennes-t, vagy Pierce Brosnant, vagy Tom Cruise-t szinkronizálni, mert kiváló színészek. Én úgy érzem, hogy tanulok tőlük. Minden egyes megoldást, amit ők csinálnak, én meg megyek utána hangban, azt én tanulom, megtanulom azt a fajta megoldást.
2: Mi nézzük meg ezeket a jó színészeket, az ön hangjával szeretjük meg tulajdonképpen, de volt-e olyan szinkron szerep, amit azt mondta, hogy na, nem?
3: Nem igazán. Ezeket a szappanoperákat úgy hívjuk, hogy szappanopera, ezeket a napi sorozatokat, ezeket noha csináltam, MacGyver sorozat, nem volt napi sorozat, de nagyon hosszú ideig ment, sok török sorozatot csináltam, de most már, ha lehet, akkor ezeket nem vállalom. Nem azért, mert nem szeretnék sokat dolgozni, mert szeretek szinkronizálni, meg szeretek dolgozni. Azt a napi lekötöttséget, amit ez feltételez, azt nem szívesen sem vállalom már, nem nagyon fér bele az életembe, azt, hogy nekem feltétlenül minden nap menni kell, vagy két naponta is, és hajszol a határidő, ezt nem szeretem.
2: Hát igen, mert közben szabadúszó lett, ugye egy rövid időt töltött az új színháznál, azután pedig szabadúszó lett, de hát nem igazán szabadúszó, mert hiszen fölvállalta azt, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem színpadi beszédtanára lett, illetve a Talent Studio szinkronképzésének oktató tanára lett. Ez is fontos, hogy a tapasztalatot átadja, illetve hogy a gyerekeket, fiatalokat megtanítsa arra, amit önben már fölhalmozódott és pozitív.
3: Igen, én abszolút hiszek a fejlődésben, és szeretem is a fejlődést a világunkban, és önmagunkban is. És én úgy gondolom, hogy egy színésznek a különböző szerep nehézségektől van egy fejlődése. Azután már megáll, már nem nagyon tud fejlődni, akkor elkezd rendezni az ember. Ebben is volt részem, volt szerencsém ezt is megpróbálni, ettől is fejlődni, hogy úgy mondjam. És aztán, ahogy pontosan, ahogy mondja, felgyülemlik annyi tudás az emberben, meg egy olyan fajta készség, hogy szeretném átadni mindazt, ami bennem felhalmozódott, hogy akkor jön a tanítás, amikor már az ember megpróbálja átadni a fiataloknak a tudását.
2: Egy színész, aki megszokta, hogy a hangjával mutatkozik be, és főleg egy Kautsky Armand hang, nem nehéz némán szólni a közönséghez, mert tulajdonképpen némán szól.
3: Hát igen, én mindig kicsit ugye hangom után futok, és valóban egy kicsit talán túl nagy hangsúlyt kap a hangom.
2: Én inkább hát de amikor olyan gyönyörű.
3: Igen, nagyon kedves, köszönöm szépen, és tényleg ennek én nagyon örülök. De a hang az egy adottság, az egy olyan, mint egy valaki hány centi magas. Lehet dicsérni valakit, hogy milyen szép nagy magas vagy, de hát nem tehetek róla, ekkorára nőttem. A hang is ilyen, az már az én felelősségem, hogy ezt mire használom, hogy mit mondok ezzel, hogy milyen gondolatokat közvetítek, vagy milyen érzelmeket, az már az én felelősségem, és ha valaki ezt dicséri, annak sokkal jobban örülök.
2: Lesz-e folytatás?
3: Hát
2: maradt-e még valami, amit el kellene mondani?
3: Tele vagyok természetesen, annak a formáját kell megtalálni, hiszen a múltról, a jelenről és a jövőről ebben a könyvben beszéltem. Hogy esetleg fölhalmozódik-e bennem még annyi filozófiai, vagy annyi, nem tudom, életbölcsesség, vagy annyi tapasztalás, hogy szívesen beszélnék valamilyen tematikáról, ezt elképzelhető, hogy ezt akkor újra nekiállunk, és akkor kicsit kibontunk bizonyos dolgokat, hiszen ennek elég nagy sikere volt. De nem esnék abba a hibába, hogy ha valami sikeres, akkor feltétlenül folytatni kell, és még egy bört lehúzni róla. Nem ezért, csak akkor, ha ez belülről jön, belülről fakad, és ennek az igénye bennem megszületik.
2: És van két felnőtt gyermeke, ugye egy kislány, Lúcia és Armand, ugye?
3: Így van.
2: Ha jól tudom. Ők mennyiben tudnak tanulni, illetve rálátni jobban egy kicsit az édesapjuk pályafutására, életére, ennek a könyvnek az elolvasásakor, mert hogy úgy tudom, hogy egyikük se nem folytatja.
3: Teljesen más, teljesen civil foglalkozást űznek, egyetemisták még egyelőre, de más irányt vesz az életük.
2: Tehát zárójelben ön nem bánja?
3: Nem. Természetesen örültem volna, nem lennék őszinte, ha nem mondanám, hogy örültem volna, de nem azért, mert hogy ez egy tradíció, az teljesen mindegy, hanem az, hogy akkor tudnék segíteni, akkor mindazt át tudnám adni, ami bennem van. Így át kell adjam a zeneakadémiai növendékeimnek, vagy bárkinek, aki megkérdezi, de ők erre nem nyitottak, mert teljesen más területen vannak. Őket más érdekli belőlem, inkább az ember, inkább azok az emberi küzdelmek, azok a problémák, amiket én mindig életkoromnak megfelelően küzdünk mindenki. Én is küzdök az elemekkel, az élettel, a szakmámmal, a korommal és mindennel, és ezt talán tanulják tőlem, vagy ezt lesik el tőlem, hogy ezt a küzdelmet, hiszen ők is át fogják ezt majd élni.
2: Akkor ez egy tankönyv is, azért leszögezhetjük,
3: hát egy kicsit
2: ugye?
3: Talán igen.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstol június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
5: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Móra-Halmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe. A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
6: Programajánló.
7: Szülőföld, anyaföld, homeland.
8: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
7: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
8: Álompolgárok.
7: Bitev Smörti.
8: Four Foreheads.
7: Umbra.
8: És még sok nem hétköznapi koncert.
7: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
8: Landart installációk.
7: Makrobiotikus tanfolyam.
8: Kiállítások.
7: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
8: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
7: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
8: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
0: Média támogató a Pannon RTV.

0: indulj el a startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Társadalmi célú felhívás.
0: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner, a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Meghalt egy munkás a nagybecskereki Linglong gyárban. Két teherautó ütközött, a Zentai hídon leállt a forgalom. Összeért az 5. újvidéki Dunahíd két oldala. A Mrdigyféle igazságügyi törvények módosításával folytatta a szerb parlament a szerdán megkezdett ülést. Szigorúbb szabályokkal védeni az állam a tejágazatot. Tanszereket és sporteszközöket kapnak a szerbiai iskolák az Expo 2027 vállalattól, és Magyar Péter kezdeményezésére kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. Mondom a részleteket. Életét vesztette egy 31 éves alkalmazott a nagybecskereki Linglong gyár egyik termelőüzemében. A mentőszolgálat tegnap este 9 óra körül érkezett a helyszínre, ahol egy férfi halálát állapították meg. A helyszíni számla során a hatóságok lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit, meghallgatták a tanúkat, valamint munkavédelmi szakértőt is bevontak a vizsgálatba. Az ügyészség szerint az eddigi vizsgálat alapján a baleset összefüggésben lehet azzal, hogy a munkás nem tartotta be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Összeütközött két teherautó a Zentai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A karambol következtében az egyik építőanyagot szállító kamion a híd lábának csapódott. A mentőségek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége a Magyar-Kanizsai, valamint az Adai átjáró felé

0: került. Az Expo 2027 vállalat tanszereket és sporteszközöket oszt szét Szerbia összes mintegy 1275 állami és magán általános iskolájában. A csomagok vonalas és kockás füzeteket, rajzblokkokat és hozzájuk tartozó táskákat, grafitceruzákat és órarendeket tartalmaznak. Ezen kívül minden iskola kap 3 darab 3-as labdaszettet, amelyek kosár, röpp és futballlabdákból állnak. Az eszközök egyedi arculatot kapnak a kiállítás dizájnja alapján. A tanszereken az Expo 2027 kabala figurái, Rastko és Milica szerepel. A kiszállítási határidő augusztus 31-e, így a csomagok még az iskola kezdés előtt megérkeznek a diákokhoz. Tegnap újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Fruska-Gorrai hegyi korridor építése. Összekapcsolták az újvidéki Dunahíd főszerkezeti elemeit, amely az Újvidék és Ruma közötti gyorsforgalmi út egyik legfontosabb létesítménye. Az eseményen részt vett Alexander Vučić szerb államfő is, aki a helyszínen tekintette meg a munkálatokat. Szabó Regina összeállítása.
1: Az épülő létesítmény Újvidék 5. Dunahídja lesz, egyben a Fruska-Gorai hegyi korridor egyik legfontosabb eleme az Ürögi hágó alagút mellett. A híd teljes hossza felvezető szakaszokkal együtt megközelíti az 1,7 kilométert, míg a Duna fölötti főszerkezet több mint 500 méter hosszú. Alexander Vučić szerb államfő szerint a beruházás kiemelkedő mérnöki teljesítménynek számít. Ez a híd most már annyira szép, pedig amikor legutóbb itt voltunk, még nem így nézett ki. Akkor még nem is tudtam igazán különbséget tenni az alsó vagy segéd híd és ez között. Akkor ez még csak egy nagy beruházásnak tűnt. Most viszont egy igazi kis építészeti és mérnöki remekmű. Egy valódi kis csoda. Nem is kicsi, 1700 méter hosszú. Egy nagyon fontos híd, amely összeköti Dél-Bácskát, Észak- és Nyugat-Bácskát, valamint Közép- és Észak-Bánátot Szerémséggel. De nem csak Szerémséggel, hanem Mácsvával is. Sőt, ha úgy vesszük, Belgráddal és a boszniai szerb köztársasággal, valamint Bosznia és Hercegovinával is. A híd Péterváradot köti majd össze a Bácska felőli oldalon az E75-ös autópályával. A híd a tervek szerint majd tehermentesíti Újvidéket és Péterváradot. Vučić hangsúlyozta, a beruházás nem csak Újvidék, hanem egész Szerbia számára kiemelt jelentőségű. Több kilométernyi úthálózat épült ki az elmúlt 12-13 évben, mint az azt megelőző 60 évben összesen. Ezeknek a kilométereknek a száma napról napra folyamatosan növekszik, és úgy gondolom, hogy még sok mindent át fogunk adni az idei év végéig, illetve jövőre is. Mindez az emberek szolgálatát, valamint a helyi és regionális gazdaságok erősítését, Szerbia más térségeinek fejlődését is segíti, nem csak Belgrád és Újvidék esetében. A Fruska-Gorai folyosó építése 2021 májusában indult, de a beruházás késéssel valósul meg, hangzott el az eseményen. A Dunahíd és az Ürögi hágó alagút várhatóan egy éven belül készül el. A teljes korridor átadása 2028 végére várható.
0: A Mrdić-féle igazságügyi törvények módosításával folytatta tegnap a szerb köztársasági képviselőház a szerdán megkezdett ülést. A januárban elfogadott 5 törvényből álló csomagot a Velencei Bizottság véleményezte a szerb kormány felkérésére. Ezeknek a javaslatoknak az alapján dolgozta ki az illetékes minisztérium azokat a módosításokat, amelyek most a képviselők előtt voltak. Az ellenzéki sorokban azonban a törvényeket továbbra is az ügyészi és bírói függetlenség csökkentésének és a központosítás eszközének vélik. Lobod Árpád összeállítása.
2: Az ülés első órájában a köztársasági parlamenti képviselők kérdéseket tehettek fel a tárcavezető minisztereknek, majd áttértek a 32 napi rendi pontra, amelyet összevonva tárgyaltak. Az ellenzéki képviselők a 2026. január 21-én elfogadott Mrdić-féle igazságügyi törvények módosításával elégedetlenek. A cinikusan Mrdić-féle velencei 2.0 törvények szerintük lehetőséget teremtenek a politikai, hogy közvetlen hatást gyakoroljon az ügyészek és bírák megválasztására, valamint tovább rombolja az intézmények függetlenségét. A törvényeket a Velencei Bizottság véleményezte és tett javaslatokat módosításukra, az ellenzék szerint a kormány kozmetikai változtatásokat hajtott végre a nemzetközi blamázs enyhítésére. Szlobodan Petrović, a szerb középpárt köztársasági parlamenti képviselője. Ahelyett, hogy hatályon kívül helyeznék ezeket a mrdígyféle törvényeket, önök egy részüket megváltoztatták, egy részüket nem változtatták meg, és egyes részek, amelyeket átadtak a Velencei Bizottságnak, különböznek azoktól, amelyek most előttünk vannak. Ez annak érdekében, hogy megtévesszék a Velencei Bizottságot, és itt bennünket is, ez pedig csak a szerb haladó pártban juthat eszébe valakinek.
3: To može da padne na pamet samo nekome iz SNS.
2: Nenad Vujić igazságügyi miniszter válaszában cáfolta a vádakat. Elmondta, nincs lényeges különbség a szerb és az angol nyelven íródott dokumentumok között, amelyet a Velencei Bizottságnak juttattak el, szó sincs különböző tartalomról. Megerősítette, hogy a határidőkre vonatkozó szakasz is az EU-ban bevett eljárással összhangban van. Amikor a januári módosításokról beszélünk, egy olyan dologról beszélünk, ami lépés a hatékonyság felé. Ugyancsak a véleményezésben, amit nyilvánosságra hoztak, üdvözölték Szerbia erőfeszítéseit a reform törekvések iránt, és hogy ezeket a reformokat a továbbiakban is folytassa. Ugyancsak aktívan követi és részt vesz abban a munkában, amelyet Szerbia végez a reformok terén. A napirendi pontok között szerepel az emberi szövetek és szervek átültetésére vonatkozó jogszabály is. Jelenleg két típusú szabályzatot alkalmaznak világszerte. Az egyik esetében a donoroknak még életükben kell nyilatkozniuk arról, hogy szerveiket felhasználhatják. A másik szerint mindenki donor, amennyiben még életében nem nyilatkozott hivatalosan az ellenkezőjéről. Úri Emese, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Különösen jelentős, hogy létrejön egy jegyzék azokról a polgárokról, akik szervdonorok akarnak lenni, és egy jegyzék azokról a polgárokról, akik egyértelműen elutasítják azt, nem akarnak donorok lenni. Így minden polgár lehetőséget kap, hogy érthető és egyértelmű módon kifejezze akaratát, amit tiszteletben kell tartani. Hasonlóan leírt eljárások léteznek a hozzájárulás utólagos beszerzéséhez, abban az esetben, ha nem rendelkezett arról még életében. Utólagos hozzájárulást elsősorban a család és a gyámok adhatnak, de fontos szerepet játszik az etikai bizottság szakvéleménye is. A módosításoknak köszönhetően a törvényhozó szerint növekszik a jogbiztonság, és egyszerűsödik a munka az egészségügyi intézményekben.
0: Szerbia új intézkedésekkel erősíteni a tejágazatot, ezzel pedig nagyobb biztonságot nyújtanának a termelők számára. A tervek szerint szigorúbb szabályok vonatkoznának a tej felvásárlására, valamint a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatokra. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy az ország várhatóan 2027-re áttér a tej minősége alapján történő felvásárlási rendszerre. Ennek érdekében országos tejminőség ellenőrzést vezetnek be, miközben az állam támogatást biztosít a korszerű berendezések beszerzéséhez. A cél, hogy a gazdák jobb minőségű tejet állítsanak elő, és versenyképesebbé váljon a szerbiai tejtermelés. Szerint az új szabályozás a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését is eredményezné. Egyebek mellett garantálná, hogy a felvásárlók ne szüntethessék meg váratlanul a tej átvételét, valamint legfeljebb 30 napos fizetési határidőt írna elő. A késedelmes kifizetéseket szigorú bírságokkal sújtanák. A minisztérium szerint a szerbiai tejtermelés mintegy kétharmadát jelenleg kis családi gazdaságok adják. Számukra a tej feldolgozása, illetve a sajt és kajmak készítés jelenthet további fejlődési lehetőséget. Az illetékesek bíznak abban, hogy az új intézkedések hozzájárulnak a tejpiac stabilizálásához, a termelők helyzetének javításához és a tejágazat hosszú távú fenntarthatóságához. Veszélyben a Wizz Air légitársaság szerbiai jelenléte, közölte sajtótájékoztatóján Radó András. A Wizz Air kommunikációs vezetője kiemelte, a helyzet hátterében a Szerbia Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának márciusi szabályzatmódosítása áll, amely a bázis repülőterek működési feltételeit, a résidők elosztását és a támogatási, valamint az adórendszert érinti. Radó kijelentette, hogy amennyiben nem sikerül megoldást találni, a Wizz Air kénytelen lesz novemberben bezárni a bázisát, bár hangsúlyozta, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfő csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna unió csatlakozásának gyorsításáról szóló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök későjel a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. A pontos idő 12 óra 13 perc.
4: Időjárás.
5: 31 fok van Szabadkán, túlnyomon napos és meleg idő várható ma, illetve az előttünk álló hétvégén. A legmagasabb nappali hőmérséklet országos szinten elérheti a 35 fokot. Vasárnap este, illetve a jövő hét elején már elszórtan számíthatunk frissítő záporokra, illetve zivatarokra.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
8: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
11: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: 12 óra 30 perc van, és itt van már a nyár, kopogtat, és vele együtt szépen-szépen megérkezett a szúnyog szezon is, és hogyha ti is azok közé tartoztok, hozzám hasonlóan, akik hát képtelenek megállni, hogy ne vakarják agyon a csípéseiket, főleg, hogyha allergiások is vagytok rájuk, akkor van egy ötlet, ami talán-talán beválhat. Nyilván ott a jó kis szúnyogriasztó, meg a különböző sprék, hát amik nem mellesleg eléggé büdösek, de van egy, megláttam egy videót, meg elméletileg többen már kipróbálták, és cikkeztek is róla, hogy van egy módszer, ami jó lehet. Ugye szinte reflexszerűen cselekszünk, hogyha megcsíp egy szúnyog, viszketni kezd a bőrünk, csak hogy ez a vakarás gyakran nem megoldja, hanem meghosszabbítja a problémánkat. Fel tudjuk ugye sérteni a bőrt, fokozhatjuk ezzel a gyulladást, és hát ezt az úgynevezett viszketés, vakarás, szűnni nem akaró mechanizmust is beindíthatjuk. Amikor minél többet vakarjuk a bőrünket, ugyebár annál jobban viszket, és már-már azt is gondolhatnánk, hogy elkezd terjedni a viszketés, meg az a piros csípés volt, és szét tudjuk vakarni a bőrünkön. És hát ez a viszketés, ez nem pusztán a bőrön jelentkező érzés, hanem ez egy idegi jel egyébként. A bőrben lévő érző idegek továbbítják a jelet a gerincvelő felé, ahonnan pedig ugye megy az agyba, és a klasszikus viszketést kiváltó okok közé tartozik például a hisztamin, amely rovarcsípéseknél is szerepet játszik, és a vakarás azért tűnik hatékonynak, mert a fájdalom ingert kelti, amely átmenetileg elnyomhatja a viszketés érzését. És hogy mi ez a módszer, ami elméletileg beválhat, hát elegendő lehet az ujjaddal, vagy egy puha ecsettel végig simítani az érintett bőrfelületet. Ilyenkor a tapintást érzékelő idegek elküldik a kis jelet a gerincvelőbe, ahonnan ez részben blokkolhatja a viszketés továbbítását az agy felé. És egyébként erről szól is ez az említett videó, ami már a közösségi médiában is elterjedt, és eszerint elegendő lehet a két kis ujjunkkal megsimítani a csípés helyét, vagy a környező területet ahhoz, hogy ez a kínzó viszketés alább hagyjon. Hát, hogyha esetleg az elkövetkező napokban lesz ilyen eset, akkor próbáljátok ki, és kíváncsi vagyok majd, hogy vajon beválik-e, hogyha esetleg úgy adódik, akkor ezt én is meg fogom tenni, bár nyilván én is előszeretettel használom ilyenkor a különböző konnektorba dugható riasztókat, meg a különböző spréket, és egyébként nyilván erről is volt, vagy van egy kísérlet, mégpedig 2020-ban egy egér kísérletben kimutatták, hogy a bőr simogatása csökkentheti a viszketésre reagáló gerincvelői neuronoknak az aktivitását. Így ugye a lifehack nem csupán puszta népi bölcsesség, hanem biológiai alapon is megmagyarázható jelenség. Meglátjuk, hogy ez mennyire jön be.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
1: Ha fürdőszoba, akkor Fontana.
0: 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland, közösség, kihívás.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

12 óra 47 perc van, és egy olyan érdekességet hoztam, amivel el lehet költözni egy szigetre, mégpedig ingyen lehet elköltözni egy görög szigetre. Hát nem feltétlen nyaralásra kell számítani. Ez a hely tényleg olyan, ahol valóra válhat sokatok álma, véget nem érő reggelik, ebédek és vacsorák egy tengerrel néző balkonon, séta a parton, a napsütötte utcákon, lassabb tempó, valóra válhat, csak egy kicsit tenni is kell érte. Nem más, mint Szirosz, ugyanis ez egy olyan kis helyecske, amire el lehet menni, és hogyha hajlandóak vagytok a szigeten működő állatvédő szervezetnél önkénteskedni és beállni a napi munkába, akkor megtehetitek, és szinte minden, mondhatnám így, az öletekbe tud hullni. Feltétel az egyszerű és egyértelmű. Aki ingyen szeretne itt élni, annak a sziget kóbor macskáiról kell gondoskodnia. És hogy hogyan néz ki ez a napi rutin? Ez a lehetőség nem könnyű, főleg nem nyáron. A munkaheti körülbelül 25 órát jelent, napi 5 óra elfoglaltsággal, és a feladatok messze nem csak etetésről szólnak, és nem csak erre korlátozódnak. A jelentkezők a gyakorlatban sebeket látnak el, beteg állatokat kell ápolni, és a higiéniai munkát is nektek kellene elvégezni, például az alomtálcák tisztítását. És nemzetközi beszámolók alapján a munka része a macskák simogatása és az állatorvosi kezelések segítése is, így valódi állatgondozói felelősséggel is jár. Cserébe viszont biztosítanak szállást egy közös lakásban, reggelit, valamint átvállalják a rezsid költségeit is. A többi, tehát utazás, napi étkezés, személyes kiadások, azok már a jelentkezőkre hárolnának át, így a program inkább életforma, mint teljesen ingyenes nyaralás. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mennyire jön ez akkor ki igazából így jól, viszont ezen a Szirosz elnevezésű szigeten a becslések szerint több ezer kóbormacska él, amelyek gyakran elhagyott épületek körül vagy szemetesek közelében keresnek táplálékot, sok állat pedig rossz egészségi állapotban van, és rendszeres gondozás nélkül alig van esélyük a felépülésre. És a helyi civil szervezetek pedig évtizedek óta próbálnak rendszerint gondoskodni róluk, és tulajdonképpen rendszert vinni a gondozásukba, de nyilván az ő kapacitásuk is véges, ezért van évről évre szükség az új önkéntesekre. Úgyhogy ha szeretnétek macskaszitterkedni félig meddig egy ilyen ingyenes ellátásban, akkor esetleg utána lehet nézni, és ki lehet ezt próbálni.

Topcore és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk,
1: ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.

0: gyakorlati tudást.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Életét vesztette egy 31 éves alkalmazott a nagybecskereki Linglong gyár egyik termelőüzemében. A mentőszolgálat tegnap este 9 óra körül érkezett a helyszínre, ahol egy férfi halálát állapították meg. A helyszíni szemle során a hatóságok lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit. Meghallgatták a tanúkat, valamint munkavédelmi szakértőt is bevontak a vizsgálatba. Az ügyészség szerint az eddigi vizsgálat alapján a baleset összefüggésben lehet azzal, hogy a munkás nem tartotta be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Két teherautó ütközött a Zentai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A karambol következtében az egyik építőanyagot szállító kamion a hídlábának csapódott. A mentőségek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége a magyar-kanizsai, valamint az adai átjáró felé került. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanácsülésének első napi rendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök későjel a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Iskolabezárásokhoz, vizsgahalasztásokhoz és fesztiválok lemondásához vezetett a Franciaországban tomboló rendkívüli hőség. Az ország 53 megyéjében narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben. A Poitiers-i régióban hétfőre is kedre tervezett szóbeli érettségi vizsgákat egy héttel későbbre tették. Szensz városában pedig már ma bezárják az iskolákat. Míg Strasbourgban egyelőre nyitva maradnak az intézmények, ugyanakkor az illetékesek arról egyeztetnek, hogy a szülők saját döntésük alapján otthon tarthassák gyermekeiket.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van és gyenge kell.

0: keleti szél fúj, száraz, tűző napsütéses az idő, a hőmérséklet a délutáni órákban megközelíti majd a 33 fokot.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
2: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
3: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
2: Tanulj itthon!
3: Tanulj magyarul!
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 13 óra 14 perc van, belekezdünk a mai műsor utolsó órájába, mégpedig közlekedési információkkal érkeztem meg. Rendőrök tekintetében Szabadkán egy motoros rendőr megy jobbra, balra, előre, hátra, utcáról utcára, legutóbb a zsinagógánál látták, de volt már ott a Szvetozár Márkovics Giminél is, ugyebár az ott nincs olyan nagyon messze egymástól, úgyhogy azon a környéken volt ott utoljára. Illetve Topolyán is a katolikus temetőnél látták a rendőröket, viszont ez még 12 óra előtti információ, nem tudom, hogy azóta van-e friss info róla. Ami a határhelyzetet illeti, a Border Watcher applikáció szerint van ám várakozás, mégpedig a Horgos-Röszke autópályán 45 perc, és szintén ennyi a Királyhalomásod halomát kelő is a személyforgalmat illetően, és meghaladja 20 percet a Kelebiai, illetve a Horgosi közúti átkelőn a várakozás Magyarország irányába. Mi a helyzet visszafelé? Hát visszafelé is várni kell, mégpedig a Röszkei közúti átkelőn, tehát a Röszke 2, Horgos 2 45 percet, míg a Röszkei autópályán 15-20 perc a várakozás. Úgyhogy hát érdemes ezeket szem előtt tartani, nyilván itt a hétvége, jön a hétvége, és így bizony megnövekedhet a várakozás idő a szerb-magyar, illetve a magyar-szerb átkelőkön. Közérdekű info még, ez a holnapi napra vonatkozik, véradási akció lesz Adán, mégpedig reggel 8:30 és 12 óra között a Vöröskereszt épületében, tehát Ada és a holnapi szombati napra vonatkozó információ, és ne feledjétek azt sem, hogy útlezárások lesznek Szabadkán, mégpedig június 22-től július 6-áig, a Szennyvíz csatorna hálózaton végzett munkálatok miatt a Proletár Brigádok utcában 380 méter hosszúságban a Zombor utcától a Padé utcával alkotott kereszteződésig ideiglenesen szünetel majd a forgalom. Ezek az infók és még mi egyéb más megtalálható a pannonrtv.com-ra kattintva, és hogyha ott letekeritek, ugye fönt megtalálhatók a fontosabb napi hírek, információk, és hogy mi minden lesz látható a Pannon TV-ben, illetve rádióban, valamint a Szabadkai Magyar Rádióban is természetesen, az alatt pedig megtalálható a közérdekű információk fülecske, mellette pedig a programok és a rendezvények, azokból is tudtok válogatni, vagy felkészülni előre, mert már a jövő heti programok is fent vannak, településektől függően, illetve hát természetesen a most hétvégi események is mind-mind megtalálhatóak, de tudtok jegyzetelni és már a naptáratokba felírni, hogy mi minden is lesz, úgyhogy válogassatok kedvetekre.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám.
5: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
7: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Kaland, izgalom és felhőtlen kikapcsolódás a Mórahalmi Szent Erzsébet gyógyfürdőben. Ugorj fejest az egészséges életbe. A fürdő wellness részlegén egész évben gondoskodunk arról, hogy világszínvonalon kényeztethesd a tested és a lelked. 11 kabinos sauna parkunk és a hozzátartozó relax medencetér tökéletes kikapcsolódást nyújt szaunázóinknak. A legkisebbeket gyerekmedence várja. Bővebb információ az erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
5: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.

0: Keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: A következő percekben pedig megismerjük Péter F. Kingát, azaz Pink Medúzát, ő egy lemezlovas. Vele Szlacki Csilla beszélgetett.
2: A műsor folytatásában Péter F. King, a művész nevén Pink Medúza, magyarországi DJ hölgy lesz a vendégem. Szia Kinga, üdvözöllek a műsorban.
3: Szia, nagyon örülök Csilla, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
2: Nos, hát akkor kezdjük azzal, hogy hogyan alakult ki bennad a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
3: Ó, hát én már gyerekkorom óta zenélek szinte, és abszolút az életem része az éneklés, a zenélés, népdalokkal kezdtem, népdal versenyeken vettem részt, nyertem jó párat, hál' Istennek, és elég hamar megéreztem azt, hogy a hang az nekem az egy erős kifejezési eszközöm, úgyhogy így is építettem az életemet, hát tudatosan, fiatalon azért nem annyira tudatosan, de azért például a jazzt akartam megtanulni, és akkor abszolút ebbe az irányba mentem el, és az nagyon-nagyon sokat segített, hogy megtanuljak improvizálni, hogy megtanuljak együttműködni zenészekkel, élőben jelen lenni. Szóval ez egy fantasztikus tapasztalás volt, és hát a kitartás az nem volt tudatos döntés, hanem inkább egy ilyen belső hajtóerő. Mindig megtartott valahogy a zene, és a legnehezebb időszakokban is, már pedig volt pár ilyen, és valahogy mindig segített, úgymond túl élni dolgokat, és áttranszformálni mondjuk a fájdalmamat a zenén keresztül.
2: Ugye hát manapság egyre több hölgy áll a pult mögé, viszont még mindig egy maszkulin szakmának tekintik az emberek. Mik a tapasztalataid? Mennyire fogadják pozitívan manapság a női DJ-ket?
3: Azért valóban ez egy férfias szakma még a mai napig is, viszont azt is látjuk, hogy egyre több nő áll a pult mögé. Természetesen van, aki nagyon tehetséges, és abszolút ezt a női minőséget képviseli, ami egyébként egy teljesen új színezetet ad ennek az egésznek, de vannak persze olyanok is, akik mondjuk nem annyira a tehetségükkel, hanem mondjuk inkább a szépségükkel érvényesülnek, és az is teljesen rendben van, annak is van helye, hiszen azért nagy ez a világ, vagy néha kicsi, de hogy mindenki megfér, de nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki hiteles, és van önbizalma, és abszolút önazonos, azt csinálja, amit valóban szeret, akkor az így átjön, és pláne a minőség az mindig átjön, én úgy érzem. Szerintem kell ez a női minőség, ez nagyon.
2: Ezzel teljesen egyetértek. Voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben, az elindulásban?
3: Voltak, igen. Ugye nem titok, én az Indigo Távorinak az énekesnője vagyok, ugye ez is egy ilyen elektronikus zenei formáció volt. Hárman voltunk benne, a párom ugye sajnos most már 5 éve lesz idén, hogy ő már nincs közöttünk, és így ketten maradtunk Norbival. És Norbi nagyon-nagyon sokat segített nekem, mert hogy addig a pontig mindig az volt, hogy jaj, te csak énekelj, neked nem kell a pult mögé állni, te csak csináld azt, amihez értesz, és nekem pedig ez egy gyerekkori álmom volt, hogy én szeretnék igenis zenélni, és szeretném azt játszani, ami igazán a szívemnek kedves, és aztán így, hogy a párom ugye elment, és végül itt maradtam úgymond egyedül, akkor úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy akkor végre kipróbáljam magam a pultban, és nagyon jó volt, hogy azért így jöttek emberek, akik segítettek sok mindenben, például Kriszt, és aki most sajnos, ő is most ment el, nem olyan régen, nagyon-nagyon szerettem őt is, és ő is rengeteg támogatást adott. Igazából így a szakmán belül is annyi embertől tanultam, és a mai napig is annyi embert tartok úgymond a példaképemnek. Úgyhogy ez hatalmas iskola, és ezen kívül, hát egy idő után így rá kellett ébrednem, hogy a legnagyobb támogatója önmagam vannak, én tudok lenni. Úgyhogy elkezdtem jó kapcsolatot kialakítani önmagammal, és ez sok mindent megváltoztatott, inkább ezt mondanám.
2: Hogyha meg kellene határoznod a stílusfejlődésedet, akkor hogyan tudnád meghatározni, milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
3: Az Indigo Theory-val nagyon organikus és progresszív house vonalat képviseltük, és ezeket nagyon szeretem is, de valahogy mindig is megvolt bennem egy technósabb irányzat, amit eddig nem mertem megmutatni, mert abszolút nem ezt várták tőlem, és valahogy így ezt csak így titkon imádtam, szerettem. És most jött el annak az ideje, hogy ezt is meg tudom mutatni, és hogy van bátorságom úgymond felvállalni igazán azokat a mélységeket, azokat a mély színeket, amiket én szeretek. Úgyhogy bővült a paletta, és mindezt persze főszerezem azzal, hogy ugye az ének, a vokál az elengedhetetlen, még a technóba is bele szoktam vinni, igaz, ott azért finomabban, meg van, amikor inkább csak ilyen szöveges, vagy valamilyen beszéd típusú dolgot teszek bele, de hogy mindent körbeölel maga ez a népdalos, picit jazzes, stílus irányzat.
2: Ugye az imént már tettél említést itt példaképekről, jelenleg van-e olyan művész, vagy akár csak egy barát, aki példaképednek számít és követed?
3: Abszolút. Vannak külföldiek, például Viken Ármant nagyon-nagyon szeretem, mert abszolút ezt az organikus hangzást hozza, amiben nagyon nagy mélységek vannak, és ott van a jazz, és ott van például a folk, nagyon erőteljesen, őt nagyon-nagyon imádom, aztán ezen kívül például Stimming, nekem valami nagyon-nagyon fontos és izgalmas producer, aki szintén egy ilyen nagyon különleges zenei atmoszférát tud közvetíteni, a technon belül is olyan fantasztikus színeket mutat meg, amit másoknál nem nagyon tapasztaltam.
2: Merre zenéltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
3: Mióta így egyedül, mint Pink Medusa kezdtem zenélni, azok közé, a szerencsések közé tartozom, hogy így meghívtak olyan zenei fesztiválokra, amelyekre nem is számítottam, hogy így egyből belecsöppenek, mint például Ozora Fesztivál, vagy Dát Fesztivál, vagy például Everness, Nomad Fesztivál, ezen kívül Szigeten is felléptem, Balaton Sound, már igaz, most már az nincs, de hogy igazából tényleg a legnagyobb fesztiválokon tudtam megmutatni magamat, és ezek ilyen nagyon büszkeséggel töltenek el. Aztán persze ezen kívül vannak itthoni klubok, vannak itthoni kisebb fellépések, amire szintén ugyanolyan büszke vagyok, hiszen ott tudom igazán mondjuk gyakorolni azt, amit aztán a nagyobb színpadokon mondjuk merek felvállalni.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: a Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: El is érkeztünk a mai Pannonpresszó végéhez, megköszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Legyen ez így holnap is, amikor Melissa vár majd titeket és számít a figyelmetekre, ugye 8 és 2 óra között. Ne feledjétek, hétfőtől már a Presszó áttér a nyári sugárzásra, és 8 és 14 óra között fog menni, mégpedig Sári indítja majd ezt a kis nyári műsort, ugyebár reggeli nem lesz, pontosabban 6 és 8 óra között a legjobb pillanatokat, a legérdekesebb részeket fogjátok majd hallani így a nyári idő alatt, a nyári műsoridő alatt, úgyhogy Presszó jövő héttől kezdve 8-tól 14 óráig. Velem legközelebb majd szerdán találkozhattok, illetve hallhattok majd itt a 91.5-ön. Mindenkinek szép hétvégét előre is, jó pihenést, és vigyázzatok a leégés ellen, mert ahogy hallhattátok, bizony beköszönt a hőség, 35 fok is lehet. Aki itt volt, az a technikusunk, Nagy Viktor, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina voltam. Sziasztok!

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12... Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik,

0: 50, 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Programajánló.
0: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat, hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1.800.000 dinárra jogosult, és ennek kapcsán rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Az ülésen összesen 105 napirendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Az Expo 2027 vállalat tanszereket és sporteszközöket oszt szét Szerbia összes mintegy 1275 állami és magán általános iskolájában. A csomagok vonalas és kockás füzeteket, rajzblokkokat a hozzájuk tartozó táskával, graffitceruzákat és órarendeket tartalmaznak. Ezen kívül minden iskola kap 3 darab 3-as labdaszettet, melyek kosár, röp és futballlabdákból állnak. Az eszközök egyedi arculatot kapnak a kiállítás dizájnja alapján. A tanszereken az Expo 2027 kabala figurái, Rastko és Milica szerepel. A készletek végső kiszállítási határideje augusztus 31-e, így a csomagok még az iskola kezdés előtt megérkeznek a diákokhoz. Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenként jár a 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagárak következő péntekig maradnak érvényben. Legkevesebb 90 ember vesztette életét kolerában a nigériai Borno államban, közölte az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala. A fertőzöttek száma meghaladta 12 ezret. A május elején kirobbant járványhelyzet az utóbbi időben jelentősen romlott. A korábbi jelentések szerint 74 halálos áldozatról és körülbelül 7800 regisztrált esetről számoltak be. Az ENSZ illetékesei kiemelték, hogy a nemzetközi segélyszervezetek a nigériai hatóságokkal együttműködve rohamtempóban fokozzák a helyszíni tevékenységüket. Jelenleg a legfontosabb feladatuk a betegek szakszerű ellátása, a kór terjedésének nyomon követése, valamint az, hogy tiszta ivóvizet biztosítsanak a lakosságnak, a koleravírus elsődleges forrása ugyanis a fertőzött víz.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, gyenge keleti szél fúj. A hőség egész hétvégén velünk marad. Holnap forró napos idő várható, hajnalra 14-18 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig akár 34 fokot is mérhetünk majd.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: én.
1: Műsorajánló.
2: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban. A szerkesztők választása.
4: Tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis megvalósulhatnak, bárhová eljuthatok mindannyian. Soha ne hagyjátok, hogy bárki azt mondja nektek, hogy nem valósíthatják

0: talk.
1: Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Reklám.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
3: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító,

0: társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat. Hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratkozó tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinárra jogosult, és ennek kapcsán rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Az ülésen összesen 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenként jár a 217, a benziné pedig 191 dinár lett. Ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagárak következő péntekig maradnak érvényben. Holnap ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéke. A blokkádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagóra utca és a Lázár-Cássugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfolytása, valamint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedés előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Veszélyben a Wizz Air társaság szerbiai jelenléte, közölte sajtótájékoztatóján Radó András. A Wizz Air kommunikációs vezetője kiemelte, hogy a helyzet hátterében a Szerbia Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának márciusi szabályzatmódosítása áll, amely a bázisrepülőterek működési feltételeit, a résidők elosztását és a támogatási, valamint az adórendszert érinti. Radó kijelentette, hogy amennyiben nem sikerül megoldást találni, a Wizz Air kénytelen lesz novemberben bezárni a bázisát, bár hangsúlyozta, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni.
0: Sport.
2: Mexikó tovább jutott, Svájc és Kanada pedig lépést tett a továbbjutás felé a labdarúgó világbajnokságon. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve, 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott pedig megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a Vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 pontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással. Közben Mexikó már tovább is jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. Kihasználta a dél-koreai válogatott védelmi rövidzárlatát, és 1-0-ra nyert a labdarúgó világbajnokság a csoportjának 4. mérkőzésén, így a tornán elsőként bebiztosította továbbjutását.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környéken jelenleg 31 fok van, és gyenge keleti szél fúj. A hőség egész hétvégén velünk marad. Holnap forró napos idő várható, hajnalra 14-18 fokig hűl a levegő. A legmelegebb órákban pedig akár 34 fokot is mérhetünk majd.
3: Készen állsz?
4: Oh, yeah!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Magyar kedvencek szövegmentesen a 91.5 Pannonrádióban.
1: Sziasztok, én Judy vagyok a Groove House-ból. Hallgassátok a Pannonrádiót.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
8: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írj a kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
7: Tanulj itthon!
8: Tanulj magyarul!
9: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: 16 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldások.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Magyar Péter kezdeményezésére kikerült az EU csúcs zárónyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása, és jelentős fejlesztések a Magyar-Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban. Jönnek a részletek. A Magyar Nemzeti Tanács 25. rendesülésen egyhangulag elfogadták a torontálvásárhelyi Móse Piádi általános iskola és a székelykevei Zsárkózrenyanin általános iskola 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályának megnyitását. A péntek ülésen 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Lajko Anett összefoglalója.
1: Nem csökken a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban, a következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat, hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Hugyik Richárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
2: A 2026-27-es tanévben lehetőség lesz magyar nyelvű középiskolai tagozat első osztályába iratkozni 34 középiskolába, illetve 3 speciális iskolába. A rendelkezésre álló férőhelyek száma 1996 férőhely a középiskolákban, és további 84 férőhely speciális középiskolákban. 35 4 éves szak és 18 3 éves szak közül lehet választani, speciális iskolákban pedig 11 3 éves szak és 2 éves szak közül lehet választani.
1: Mind köztársasági, mind tartományi szinten külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. A Tájékoztatási és Távközlési Minisztérium aktuális pályázatán a magyar nyelvű média 1 millió 800 ezer dinára jogosult. Az ülésen elhangzott, hogy rendkívül fontos, hogy az MNT is részt vehet a pályázatok véleményezésében. Kabók Erika, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tájékoztatással megbízott tagja.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága 8 pályázónak javasolt támogatást, mégpedig pályázóként 300 ezer dinárt. A tartományi pályázatok esetében a gazdasági tevékenységet folytató szervezetek részére 7 millió dinárt különítettek el, a civil szervezetek részére pedig 6 millió dinárt.
1: Az MNT 25. rendesülésén 105 napi rendi pontot vitattak meg oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek.
0: Életét vesztette egy 31 éves alkalmazott a nagybecskereki Linglong gyár egyik termelő üzemében. A mentőszolgálat tegnap este 9 óra körül érkezett a helyszínre, ahol egy férfi halálát állapították meg. A helyszíni szemle során a hatóságok lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit, meghallgatták a tanúkat, valamint munkavédelmi szakértőt is bevontak a vizsgálatba. Az ügyészség szerint az eddigi vizsgálat alapján a baleset összefüggésben lehet azzal, hogy a munkás nem tartotta be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. Összeütközött két teherautó a Zentai hídon, ezért leállt a forgalom ma reggel 9 órakor Bácska és Bánát között. A két teherautó előbb egymásnak ütközött, majd az egyik jármű szinte felcsavarodott a híd acélszerkezetére, a rakomány pedig az úttestre borult. Információink szerint a balesetnek komolyabb sérültje nincs, az anyagi kár viszont jelentős. A mentőegységek és a hatóságok azonnal a helyszínre érkeztek, és a gyors összehangolt munkának köszönhetően bő fél óra alatt sikerült megtisztítaniuk az úttestet, így a forgalom újraindulhatott. A lezárás ideje alatt a járművezetők többsége Magyar-Kanizsai, valamint az Adai átjáró felé került. Olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízel literenként ára 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyagárak következő péntekig maradnak érvényben. Holnap ismét utcára vonulnak az egyetemisták Újvidéken. A blokkádot szervező hallgatók délután 14:30-tól gyülekeznek a Fruskagora utca és a Lázár Cássugár út találkozásánál lévő turbókörforgalomnál. A tervek szerint 17:30-kor tiltakozó séta indul, majd 18 órától beszédek következnek. A felszólalások középpontjában az állami

0: intézményekkel, különösen a rendőrséggel szembeni bizalmatlanság, a sajtószabadság elfojtása, valamint a választási feltételek állnak majd. A diákok kiemelték, a rendezvényt még sötétedős előtt befejezik, hogy ezzel is megelőzzék az esetleges provokációkat és az ezzel kapcsolatos erőszakvádakat. Kikerült az EU csúcs záró nyilatkozatából Ukrajna gyorsított csatlakozása. A változtatás Magyar Péter kezdeményezésére történt, mégpedig az utolsó pillanatban. 4 órás intenzív vita után tudták a tagállamok vezetői lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. Ennek eredményeként az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter magyar miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna unió csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Tájékoztatott mindenről a kormányfő csütörtök késő éjjel a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök kiemelte, 1,5 év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az iskola nem csak lépést tart a kor kihívásaival, hanem egyre vonzóbb és korszerűbb oktatási központtá válik a térség fiataljai számára. Korom Sarolta tudósít.
1: Látványos és a mindennapi oktatást közvetlenül segítő fejlesztések valósultak meg a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban. Új számítógépekkel gazdagodott, hőszigetelték az épület padlását, korszerű kamerarendszert építettek ki, valamint elkészült a beléptető kapurendszer is. A támogatásnak köszönhetően lecseréltek 10 elavult tűzoltókészüléket, emellett modern tűzvédelmi riasztórendszer is szolgálja a diákok és az alkalmazottak biztonságát. Berec Ágota, az intézmény igazgatója.
2: Most sikerült a tartománynál pályáznunk a tangazdaságban lévő táblákra, azok már nem látszanak, illetve az iskola népszerűsítésére, olyan legyél te is beszédes, tehát ilyen reklámozási célra is sikerült pályáznunk. Az iskolának, tehát itt a munkálatok közben kiderült, hogy a tetőszerkezet is problémás, tehát erre a terv dokumentációra megnyertük a pályázatot, illetve a NISZ-es pályázatnál a napelemekhez a felszerelésénél kiderült, hogy ott az óraládákkal van probléma, arra is most sikerült pályázni.
1: A beruházások a tartományi oktatási titkárság támogatásával közel 6 millió dinár értékben valósultak meg, és jelentősen hozzájárulnak az oktatás színvonalának, valamint az intézmény biztonságának növeléséhez. Fejsztámmer Róbert, magyar kanizsai polgármester.
3: Ezek a beruházások, ezek újabb bizonyíték annak, hogy egyrésztől a középiskola képes arra, hogy jó pályázatokat adjon át, és folyamatosan fejlessze magát az épületet is, és magát a tanításhoz szükséges eszközállományt is. Másrésztől pedig az önkormányzat folyamatosan tudja biztosítani azt a szükséges vagy tervdokumentációt, vagy önrészt, vagy ha kell, akkor magába beruházásba lép bele költségvetésileg, ami szükség van ahhoz, hogy pontot tudjunk tenni mindig minden beruházás végére.
1: A tervek között szerepel további számítógépek beszerzése és a kamerarendszer bővítése is. A Magyar Kanizsai Középiskola jelenleg egyébként közel 180 tanulónak biztosít korszerű oktatási környezetet, és az intézmény vezetése bízik abban, hogy a következő tanévben is sikerül elindítani mind az 5 szakirányt.
4: Sport.
0: Mexikó tovább jutott, Svájc és Kanada pedig lépést tett a továbbjutás felé a labdarúgó világbajnokságon. A svájci válogatott az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re győzte le az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén. Sikerével nagy lépést tett a továbbjutás felé. A társházigazda kanadai válogatott pedig megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést 9 játékossal befejező katari csapatot. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 pontos katari és bosnyák gárda találkozik majd. Közben Mexikó már tovább is jutott a VB egyenes kieséses szakaszába. Kihasználta a dél-koreai válogatott védelmi rövid zárlatát, és 1-0-ra nyerte a labdarúgó világbajnokság A csoportjának negyedik mérkőzésén, így a tornán elsőként bebiztosította továbbjutását. A pontos idő 16 óra 11 perc.
4: Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk. Holnap is folytatódik a nyári meleg, száraz idő várható, derűfényes napsütés mellett 33 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk szombaton.
5: Hallgass napjaink slágereit!
6: És légy tájékozott!
5: Ez a Pannorádió.
4: Reklám.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
9: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

nyári vidám hangulatban indult a mai csillagulás. Harry PFR és a Szolat című újdonság. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Ezt 19 óráig tehetitek meg a szokásos elérhetőségek egyikén. Ezek pedig a 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, bekövetni, illetve üzenetben kérni, kívánni a 90-es évektől egészen napjainkig. Ja, most a folytatásban Jesse J. vadonatúj dal a California, aztán pedig a Junotas, aki egy korábbi, egy 2000-es évekbeli dalocskát, a Daddy DJ-t gondolta újra, Flipside címmel készített el. Egyébként a mai napon jelent meg, úgyhogy dalpremiérként jön mindjárt. Aztán pedig már a mai első kérések, kívánság dalok teljesülnek. Kívánok kellemes időtöltést, tehát jó hétvégére hangolódást ebben a kárnikulában. Sok hűvöst, ezt tudom kívánni, a jó zenéket pedig garantálni. Úgyhogy kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Annak idején Daddy DJ, ezúttal pedig Flipside, a Jonatász gondolta újra ezt a klasszikusnak számító dalocskát. 16 óra 24 perc van, mindjárt a folytatásban az első mai kérések teljesülnek. Hello a Friday pörögjön Ritontól, és jó hétvégét kívánok mindenkinek, üdv Esti! Mindjárt jön majd Rita Nightcrawlers és az a bizonyos Friday, a hétvége himnusza. Elsőként majd a mai kezdőblogban. Szia, Steve Rablow című dalt szeretném a kívánság műsorban, a Follow the Flow-tól. Köszi szépen, Nati. Vadonatúj dal a srácoktól, mindjárt jön tehát a Steve Rablow. Seb Allen, Rudimental, Waiting All Night lehetne? Köszi, előre jó hétvégét. Ezt már Szilárd írta, illetve kérte egy jócskán pörgős dal. Rudimental, Ella Eyre is a Waiting All Night. Ezt játszom majd a blokk végén. Na, ime egy újabb kedves csillagullás. Rózsa Magdi legújabb dalát, a Rúst szeretném. Anna Mari kérésére jön majd ez a vadonatúj felvétel, illetve Halli Hó, a foci VB dalát jársz le, Alen, munkán hallgatom a műsort. Ezt pedig Szebitől kaptam. Jöjj Shakira és a hivatalos dal az idei foci VB-ről. Az a bizonyos Die Die, előtte Follow the Flow, utána lesz még Rózsa Magdi újdonság, itt lesz Rudimental, de mindenek előtt Riton és a Friday itt a csillaghullásban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Miért van, hogy
1: fáj? A folytatáson Bedetko Ádámot hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél, ennek a címe pedig Miért, miért?
2: Miért volt ez szép, sok hibámmal bőrigáztam, de te így szeretsz.
3: Amikor elkezdtem írni, akkor én nagyon kérdésekben voltam magammal is kapcsolatban. Tehát amikor elkezdtem írni, akkor nem gondoltam, hogy ez egy szerelmes dal lesz, hanem saját magamnak egy vallomás. Tehát körülbelül így indult el a sztori. Utána elővettem, és meghallgattam, és akkor eszembe jutott, hogy én most hol tartok, milyen ember van mellettem, mennyire szeretem őt, és elkezdtem. Egyik délután a saját stúdiómban voltam, és így alkottam, és elkezdtem sírni. És ahogy írtam a dalt közben, és nekem ez fontos. Innen tudtam, hogy ez egy őszint, nagyon őszinte dal számomra is, tehát nekem is, így a közönség is biztos szeretni fogja. Mesélek nekünk, feledőzöm mindazt, amiért éltem, a csillagok közelemre hívlak újra téged. Emberek egyrészt nagyon változatosan gondolkodnak, így nehéz megmondani, hogy mit éreznek és hogy mit nem. Viszont az, hogy betalál egy gondolat vagy egy érzés, az sem könnyű, viszont én egyébként nem mindig úgy írom meg a dalokat, hogy akár ez egy szerelmes dal, vagy mit tudom, ez egy elvesztésről szól, vagy valami, hanem igazából ők mondják meg, ők formálják azzal a dalal, amivé szeretnék. Szóval igazából ilyenből szabad út van, ilyen szempontból az én oldalamról.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezető márkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Náda Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
4: Sziasztok, Diaz vagyok. Ez pedig a legújabb dalunk Mentával itt a Pannon Rádióban.

Move into the Sun egy nagy kedvenc napjainkból. Hugo Utranate és Imael Engel, Angel. Egyébként egy magyar vonatkozás van ennek a dalnak, már többször elmondtam itt a Csillagulásban. Gángó Bernadetta vagy Imael Angel ezt a dalt megalkotta, részben egyébként az Ajnak köszönhetően. És hát mit adott az ötlet Hugo-nek? Annyira megtetszett, hogy megvette hozzá a jogot, illetve elkérte, megvásárolta a dalt, és Utranatéba felénekeltette. Innen indult ez a felvétel, most pedig világszerte. Ne, adat. De hát ide kell az a jó érzék, hogy valaki felismerje egy dalban, vagy egy szerzeményben, egy demóban a sláger potenciált. Moving to the Sun, ezt hallgattuk tehát. A folytatáson pedig újabb kívánságdalok teljesülnek. Szép tapot szeretném kérni Maroon 5 She Will Be Loved című dalát, és további jó műsort szeretnék kívánni. Üdv, Gyöngyi! Egy jó kis dal Adam Levine és csapatától jön mindjárt a Maroon 5 elsőként. Hello and Calvin Harris Summer zenéje pörögjön ebben a hőségben. Tényleg itt a nyár. Köszi, Dávid. Semmi kétségem, ebben nem tudok belekötni. Az összes fok megvan, de hát hogyha belenézzük a hosszú távú előrejelzésekbe, akkor ez még csak a kezdet, mondhatom így. Calvin Harris is az a dal, amely még abban az időszakban készült, amikor saját maga volt a vokalista, saját magának énekelte fel ezeket a dalokat, és milyen jó hangja van, továbbra is tudom azt mondani, illetve ugye oda támasztani ezt a kérdőjelet, hogy miért is hagyta abba. Jön Calvin Harris és a Summer mindjárt. Sziasztok! Ezzel a számmal kitartást kívánok a munkában lévő embereknek, és szép hétvégét kívánok nektek, a szám pedig Follow the Flow-tól a beszívom. Köszi szépen, jók vagytok! Üdve, Andrea! Andrea, köszönöm szépen! Egy magammal, egy személyes tápként tolom itt a Csillagulást és a legnagyobb kedvenceket. Neked is kellemes napot, illetve előre is jó hétvégét. Jön mindjárt Follow the Flow, és egyik legújabb daluk a beszívom, ezt is mindjárt át hallgatjuk. És még egy üzenet, üdv az Ecuadort kérném, nekem szóljon is azoknak, akik szeretik. Csaba üzenete volt ez. Jön Sash, Ecuador, előtte Follow the Flow-tól a beszívom, itt lesz Calvin Harris-tól a Summer. Hallgatjuk Maroon 5-tól a She Will Be Loved című dalt. És hát akkor pedögjünk neki. Még egy üzenet hátramadat. Ezt hallgassuk meg. Szia, a TNT együttes új dalát szeretném meghallgatni. Emesek érte, úgyhogy ez sem maradjon ki még a felsorolásból.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem az
1: életem dédel. A folytatásban a Mezőmisit, a Magna Cum Laude frontemberét, illetve a Zaporozsecből a Varga Bencét hallhatjuk, hiszen egy közös dalt készítettek.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei. Ritkán szoktam ezt mondani. Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburá kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útra valót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, hogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosti és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na, azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
10: Programajánló.
11: Szülőföld, anyaföld, homeland.
12: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
11: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
12: Álompolgárok.
11: Bitev Smörti.
12: Four Foreheads.
11: Umbra.
12: És még sok nem hétköznapi koncert.
11: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
12: Lendárt installációk.
11: Makrobiotikus tanfolyam.
12: Kiállítások.
11: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
12: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
11: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
12: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
13: Média támogató a Pannon RTV.
14: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
15: Itt a Csillaghullás van, pörögnek a legnagyobb kedvencek. Lehet még kérni, kívánni a következő óra végéig 19 óráig. Még megírhatjátok, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. Ahogyan azt például a következő hallgatók is már megtették. Hello! Az éjjel soha nem érhet véget. Zenét kérném, és jó hétvégét mindenkinek. Olivier kérte ezt a dalt. Neked is jó hétvégét. Jön majd a Soho Party klasszikusa. Illetve Sziana, remek a műsor, Axwell, More Than You Know, ezt pörgesd le nekem, és azoknak, akik szintén szeretik. Köszi, Zsombi! Örülök, hogy tetszik a műsor. Jön Axwell Ingrózóval, a More Than You Know című dalt hallgatjuk, előtte pedig Soho Party, és az a dal, amelyet mindenki ismer, az éjjel soha nem érhet véget.
14: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Valami új érkezik, és ez biztosan beszédtéma lesz. Hogy mi az? Gyere és kóstolj június 18 és 21 között az SP Marketek hentes pultjainál. Egy különleges újdonság, amely elvarázsol és elcsábít. Keresd a hentes pultoknál. Június 18 és 21 között az SP üzleteiben. Légy te az első, aki megkóstolja és beleszeret az új gasztronómiai csodába.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka. Belgrádiót, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka. Belgrádiót 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd.

hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Egy vadonatú időlét a csillaghullásban a Honey Beast és a Daniel Fick közös dalt jelentetett meg, ezt hallhatjuk most, bárcsak lennék a dal címe. És még van egy pici belőle, íme.

0: Robin Schulz és a Better Times, egy újdonság itt a Csillagulás mai harmadik órájában. Újabb kívánságdalak teljesülnek, és még ebben az órában érkezhetnek még újabbak. Hello Majkától szeretném a szóna a Parti Karantén. Köszönöm, Zita. Egyet hallhatjuk, Majkának egy igazi nyári hangulatú dala. Üdv a Groove Coverage Poison számot kérném. Kösz, Erwin. Klasszikus Hands Up korszakból 2005-ből jön egy Alice Cooper feldolgozása, mindjárt a Groove Coverage. Szia, Alan, szeretném kérni Green Day-től a Holiday-t. Küldöm mindenkinek, aki a Pannon Rádiót hallgatja. Szép hétvégét, Zolán voltam Bácskos útfalváról. Zolán, kellemes hétvégét. Bizony Holiday van, jön mindjárt a Green Day. Ugyan csak 2005-ös dala, ugyanabból az évből származik, mint a Groove Coverage-től a Poison. Sziasztok, Bagos Hülyéktól az Olyan Ő. Ezt a számot szeretném kérni, szóljon mindenkinek, aki szereti és a Csillagulást hallgatja. Szilvia üzenete, illetve kérése volt ez. Mindjárt hallgatjuk Bagosi Brothers Company egyik legismertebb dalát is, valamint szia a Csajsziknak, szeretném küldeni Taylor Swift The Fate of Ophelia című dalát. Ezt pedig Betty kérte is küldi, tehát a Csajsziknak. Jön Taylor Swift, aztán Bagosi Brothers Company, itt lesz a Green Day, itt lesz Majka dala, majd pedig Groove Coverage.
1: I heard all the hits play on the radio.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
1: The Fate of Ophelia.
2: On your favorite radio station.
3: Csillag, csillag, csillagullás a Pannon Rádióban.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Cascada és az Every Time It Touch It a csillagulásban, ahol is a folytatásban DJ Szatmárit hallhatjuk. A tegnapi adásban kapcsoltam élőben Szatmári barátomat, aki Szakos Andival egy új dalt jelentetett meg, Dum Dum Dum címmel. Erről kérdeztem, és ebből a beszélgetésből jön most egy részlet.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: A közönség támasztott feléd egyfajta nyomást, hogy új dalt készíts, vagy magad felé támasztottál egy nyomást, hogy a feldolgozásokból egy kicsit ugye kikacsintva egy teljesen új dalt írj?
3: Ez nagyon jó kérdés, ez mind a kettő benne van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem néhány éve egy új énekesnőm van, és én épp ezért úgy szerettem volna, hogy nem egyből a mély vízre fogom dobni őt, hanem néhány ismertebb dallal ismerjék meg az ő hangját, és meg hogy kiről van szó, vezessük be a színpad világába itt mellettem. Ő Szakos Andi, volt 3 darab feldolgozás, egyébként mind a 3 baromi jó sikerült, mert hatalmas nézettsége volt a YouTube-on. Aztán pedig egyébként tényleg jól mondod, mert volt, amikor voltak ilyen kommentek, hogy hát mikor lesz saját személy, nincs a feldolgozások vannak, de hát nyilván aki ismeri a munkásságomat, tudja, hogy a 17 éven keresztül csak saját számokat csináltunk az előző formációba. És egyébként sok minden volt már tarsolyban, és itt volt az ideje, hogy most már végig egy saját dallal kirúgok.
2: Egyébként annak idején beszélgettük, hogy ugye amikor ezt a nagyon termékeny korszakot élted, és a legnagyobb slágerek készültek, hogy ugye elvonultál egy pici viszki mellett, ugye összeszedted a gondolataidat. Abban az időben ugye így működött a dalírás. Ez most mennyire volt nehezebb azért?
3: Nem volt abszolút, nem volt semmilyen nehézség bennem. Ez olyan régen csináltam, már annyi minden összegyűlt bennem, sok érzés, sok gondolat, sok ötlet, meg dallam, hogy gyakorlatilag simán tudtam volna egyszer 3 dalt is írni, ez jött így elsőre. És nekem csak egy célom volt vele, hogyha kedves hallgatók meg fogják ezt hallgatni, és csak annyi volt az egész, hogy hallgassák meg egyszer séta közben, vagy bármilyen elfoglalása közben, és legyen jókedvű tőle, mert olyan kis kellemes dallamos, hogy egyből az ember arra készül, hogy jókedvet erítse.
2: Mondjuk a dal címét azt nagyon könnyű megjegyezni. Dam, dam, dam.
3: Igen. Eztől nem lehet egyszerűbb a címet találni, igen.
2: Hogyha kicsit belevájunk a dalszövegben, akkor miről szól ez a felvétel?
3: Hát, hogyha valaki nagyon belenéző mélyébe, igazából egy szakítós felvételnek indult, hogyha áskálunk a szavak mélységébe, vagy nekem egyébként a régi korszakomat is bele tudom vonni, mert ebbe is volt, hogy már nekem a legelső dalnak a címe az volt, hogy égessel például. És ebben is az égessel szó 22 év után újra felmerül, de teljesen más megvilágításban. Szóval olyan dal, hogy sok bárki meghallgatja, mindenki más hal belé és sajátjának tudja érezni.
2: Ami egyébként még érdekes dolog, hogy stílusilag, ezt hova sorolnád? Tehát ez nem az a tipikus hands up vonal, de van az a jó kis húzása, nem tudom most, hogyha kapásból hasonlítanom kéne, akkor nem tudom, az Albatrosshoz hasonlítanám.
3: Pontosan jól lett. Úgy éreztem, hogy könnyű dolgom van, mert most ennyi után nem kellett már megfelelnem semmilyen iránynak, vagy semmilyen slágerhangzásnak. Nekem most, hidd el, nekem annyi volt az egésznek a lényege, hogy csak egy kis kellemes slágert írjuk, és pont egy ilyen hangszín jött ki rá, ilyen hangszerrel, és így adta magát. Nem akartam sehol besorolni, hogy most tenzapot játszak, vagy most mai modern pózenét. Ehhez a dallamvilághoz, a ritmushoz, ez adta magát legjobban szerintem.
1: Csillaghullás!
3: Kedves hallgatók, a legújabb DJ Szatmári Szakos Andi dalától a címe Dam, dam, dam, legyen ez a nyár slágere.

0: Programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Reklám.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Programajánló.
8: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
3: Média támogató a Pannoner TV.
9: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
10: A legnagyobb kedvencek pörögnek, és újabb kívánság dalok teljesülnek. Hello lenne a Wonderful Life lenne a kérésem. Hertz és Purple Disco Machine-től. Jó hétvégét, Dennis. Dennis, neked is jó hétvégét. Mindjárt jön a Hertz dal, amely 25 év után újult meg Purple Disco Machine-nek köszönhetően, aki egyébként, mármint Purple Disco Machine, kis visszavonulót fújt, ugyanis hallás problémái léptek fel, halláskárosodás veszélye állt fel, úgyhogy egy néhány hetes pihenőt fújt, hogy talán nem lesz annyira súlyos a helyzet. Mindenesetre jobbulást a német úriembernek, aki ezt a vonalat, ezt a house vonalat behozta egyébként a mainstream rádiókba, meg hát egyébként a klubokban is nagyon jó stílus teremtett. Jön mindjárt a Wonderful Life. Szia Tóth Abigail, Pillangóhatás című dalát szeretném, ezt már Evelyn kérte, illetve sziasztok, Regard Ride It, ezt pöröghetne a kívánság műsorban. Köszönöm Ivet János Halmáról, pörögni fog bizony, Regard és Ride It, előtte Abigailtől a Pillangóhatás, kezdésnek pedig Wonderful Life.
11: Chilla, chilla, chilla, collage. A Pannon Rádióban.
12: Hi everyone, it's Purple Disco Machine here.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Szeretnél másokon segíteni? Érdekelnek az orvosbiológiai, pedagógiai és pszichológiai ismeretek? Válaszd a Semmelweis Egyetem konduktor alapképzését. Ha a mechanika és az elektronika világa vonz, jelentkezz az Óbudai Egyetem mehatronika mesterképzésére. A képzések 2026. szeptemberétől a Szekeres László Alapítvány szervezésében Szabadkán is elérhetők.
6: További információkért keresd fel az sela.org.rs honlapot. Írja kebzeskukat sela.org.rs e-mail címre, vagy hívd a 060 72 38 803-as telefonszámot. 060 72 38 803.
5: Tanulj itthon!
6: Tanulj magyarul!
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Anima is a Leave a Market a csillagullás utolsó órájában. Kettő kívánsággal, ami még teljesül. Szia a BSV és Marics Petitől a Roller Coastert szeretném kérni. Petra kérésére egy hullámvasút jön mindjárt, egy vadonatúj dal BSV és Marics Petitől, illetve Hello Alan Peregrin a Talk to You a társaságnak velem együtt. Jó hétvégét mindenkinek! Üdve, Alex! Nektek is jó hétvégét! Another és 54 Ultra a mai kedvencek közül, előtte pedig a Roller Coaster.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannonrádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
0: Programajánló.
3: Szülőföld, anyaföld, homeland.
4: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
3: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
4: Álompolgárok.
3: Bitev Smörti.
4: Four Foreheads.
3: Umbra.
4: És még sok nem hétköznapi koncert.
3: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
4: Lendárt installációk.
3: Makrobiotikus tanfolyam.
4: Kiállítások.
3: És varázslatos hangulat vár Kelebiánt.
4: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
3: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
4: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó, minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
9: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
8: 21 órától.
10: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
11: Hello everyone, this is Brock Yeter, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
8: Welcome
12: to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig.
13: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
14: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
8: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

A nap sütni fog, de mintha csak az elkövetkező néhány nap időjárását vennénk alapul. Robin Schulz és Tom Walker dala. A világsztárok estének állandó szereplője Robin Schulz, aki egyébként holnap este is hozza a rádió műsorának a legfrissebb kiadását, a Sugar Radio Show legfrissebb adását 23 órától, még mielőtt az egész világsztárok estéje nyári szünetre vonulna, mert hogy most szombaton, tehát holnap 20 órától hajnali 1 óráig az öt világsztár ugye itt lesz a rádió műsorával, utána pedig legközelebb majd szeptemberben lesz ismét szombat esténként a világsztárok estéje. Itt a Csillagkullásban pedig jön most a Csillagkullás Mix egészen 20 óráig. Hétvégére hangolódásképpen, bulis hangulatban, mondhatni mai kedvencekkel teletűzdelve, egy igazán jó kis egyveleg, ez varátok itt a folytatásban, aztán 20 órától jön a poplista Zecivel, majd pedig 22 órától csendtáborítás Szlatki Csillával, ez varátok itt a folytatásban, Csillagkullás pedig hétfőn, hétkezdő hangulatban legközelebb, akkor is majd számítok a figyelmetekre a szokott időben a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. További szép estét, jó rádiózást és kellemes hétvégét, neked sok hűvöst. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Nem csökkent a magyar nyelven induló középiskolai szakok száma Vajdaságban. A következő tanévben is 34 oktatási intézmény több mint 2000 helye várja a középiskolásokat. Hangzott el az MNT ülésén, ahol a vajdasági középiskolák első osztályába beíratható tanulók létszámának meghatározása kapcsán is döntés született. Az ülésen szó volt arról is, hogy köztársasági és tartományi szinten is külön pénzeszközöket biztosítanak a kisebbségi nyelvű tájékoztatásra. Az ülésen összesen 105 napi rendi pontot vitattak meg. Oktatási intézmények vezetőinek kinevezéséről, az iskolai és óvodai hálózatok elfogadásáról is döntöttek. Megbénult ma reggel a forgalom a Zentai hídon. A közlekedési káoszt egy baleset okozta, ugyanis két teherautó előbb egymásnak ütközött, majd az egyik jármű szinte felcsavarodott a híd acélszerkezetére, a rakomány pedig az úttestre borult. Információink szerint a balesetnek komolyabb sérültje nincs, az anyagi kár viszont jelentős. Életét vesztette egy 31 éves alkalmazott a nagybecskereki Linglong gyár egyik termelő üzemében. A mentőszolgálat tegnap este 9 óra körül érkezett a helyszínre, ahol egy férfi halálát állapították meg. A hatóságok lefoglalták a biztonsági kamerák felvételeit, meghallgatták a tanukat, valamint munkavédelmi szakértőt is bevontak a vizsgálatba. Az ügyészség szerint az eddigi vizsgálat alapján a baleset összefüggésben lehet azzal, hogy a munkás nem tartotta be a munkavégzésre vonatkozó előírásokat. Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is Szerbiában az elkövetkező egy hétben. Az eurodízer literenkénti ára 217, a benziné pedig 191 dinár lett, ami azt jelenti, hogy mindkét üzemanyag ára 3 dinárral csökkent az előző héthez képest. Az új üzemanyag ára következő péntekig maradnak érvényben.
0: Pannorádió.
3: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
3: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91,5 Pannorádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista 91,5. Csak a Pannorádióban.
4: Sziasztok, ez itt a Poplista, top 40 dalt hoztam nektek ezen a héten is, a MAASZ listája alapján. Csapjunk is bele. 40. helyen ezen a héten Selena Gomez és Marshmallow dala található a Wolves. 39. Olivia Rodrigo és a Driver's License. 38. Daddy Yankee és a Con Calma. 37. Joel Corey és a Stay a Little Longer. 36. Miley Cyrus.

0: mindegy helyen.
1: Poplista. 35. helyen folytatjuk a poplistát, ahol Shawn Mendes található és Camila Cabello közös dala a Señorita. 34. helyen Farruko és a Pepas. 33. helyen Dua Lipa dala a Physical. 32. Iman Beck és a Belly Dancer. 31. helyen pedig Stadium Mix és a Let You Let Me Go.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Már is a 30. helynél tartunk, ahol ezen a héten Imagine Dragons található és a Bones. 29. helyen Maroon 5 és a Girls Like You. 28. helyen Ava Max és a Kings and Queens című dal. 27. helyen Ava Max szintén, de most ezúttal a Sweet But Psycho. 26. helyen Paul Max és a Headlights.

25. helyen robogunk tovább a poplista listáján, ezen a héten, ezen a helyen Cyril található, és a Stumble In. 24. helyen ismét egy Eva Max-dal, ezúttal a Loving Myself. 23. helyen Blond is található, és a Never Walk Alone. 22. helyen Kygo található, és One Republic közös dalam, a Chasing Paradise. 21. helyen Ray Dalton, és a Do It Again.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak. Poplista.
1: Már is a lista felénél tartunk, ahol 20. helyen ezen a héten Martin Garrix található, és a Told You So. 19. helyen Teddy Swims és a The Door. 18. helyen Alex Warren és az Ordinary. 17. Felix Jaén és a Walk With Me. 16. helyen Fastboy és a Good Life.

0: mindegy helyen.
1: Poplista. 15. helynél tartunk a poplistán ezen a héten, ahol Accent található, és a Don't Leave. 14. helyen Tóth Abigail és Accent közös dala a Sugar Daddy. 13. helyen Kamrad és a Be Mine. 12. helyen Lady Gaga és a The Dead Dance. 11. helyen pedig Martin Garrix és a Butterflies.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Elérkeztünk a top 10-hez, ahol ezen a héten 10. helyen Sigala található és a Riptide. 9. helyen Lady Gaga és az Abracadabra. 8. helyen Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. 7. helyen Loi és a Get Lucky. 6. helyen pedig Ed Sheeran és az Ezizem.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Top 5-nél tartunk, 5. helyen ezen a héten David Guetta és One Republic közös dala az I Don't Wanna Wait. 4. helyen Hypertone és az Out of My Head.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Harmadik ezen a héten nem más, mint Hertz és Purple Disco Machine közös dala, a Wonderful Life 25.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: És vajon ki az első ezen a héten nem más, mint Regán Lili és Chris Phillips közös dala, a Blue Heart. Én Zvekán Péter Zeci voltam, további jó rádiózást itt a 91,5-ön.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.